Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: dimineața, Nina Rose. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: But you're just a boy.
1: Box FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írja az MTI a Hungaromet ZRT szerdai közlése alapján. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a délalföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kőszállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó

0: beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Bedrogozva rabolt el egy motort egy bonyhádi férfi, közölte a rendőrség. Augusztus 31-én érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy délután Bonyhádon egy férfi odament egy társasághoz, és szerette volna kipróbálni az egyik fiatal segédmotoros kerékpárját. Mivel többszöri kérés ellenére sem kapta meg a járművet, ezért lelökte róla a rajta ülő fiút, majd felült rá és elhajtott. A fiatal szerencsére nem sérült meg. A rendőrök még aznap este Tolnán, a Bezerédi utcában intézkedtek a férfi ellen, majd bűncselekmény gyanúja miatt állították elő. A segédmotort lefoglalták, a férfival szemben alkalmazott gyors teszt pedig kábítószerfogyasztást jelzett. A bonyhádi rendőrkapitányság nyomozói erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablással, valamint kábítószerbirtoklás vétségével gyanúsítják a 34 éves helyi férfit. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Győrkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Győrkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Paks FM. Összeköt.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Csak hazai, a Paks FM-en.

0: Paks FM. Ez volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánc tanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sáréti Csókavirág népi együttes, a Pántlika néptánc együttes, a Tehetségtánc műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, melynek vezetője Molnár Justina a rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
2: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyümölcsmenős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős voltak, nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
1: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes vezetője.
2: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos bársonyt. A lányon egy háromrészes tornyos bársonyt láthatunk, egy homlok bársonnyal, kis bársonnyal és nagy bársonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőink van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
1: Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györk

0: könyvben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek szeptember 3-án csütörtökön reggel. Ez itt a Paks FM Élesztő, és nagyon szépen köszönöm, hogy már ilyen korán itt vagytok velem. Remélem, hogy ha a munkában vagytok, akkor jól telik a munkaidő, és ezután még jobban fog telni, hogy megkezdjük ma reggeli Élesztő című műsorunkat. Annak pedig, aki az úton van, annak balesetmentes közlekedést kívánok. Jelenleg szerencsére az útinform információi szerint nem tudunk balesetről az utakon, sem a Vétel körzetben, sem azon kívül. Egy-két útépítés viszont folyamatban van, többek között az M0-es autóút déli szektorán is, tehát ha esetleg arra tartotok, akkor ezen ne lepődjetek meg, itt majd a napközben biztos, hogy torlódásra kell számítani, jelenleg még itt is viszonylag jól megy a forgalom, nem tudunk több kilométeres torlódásról. Odakint egyébként kellemes időnk van, majd hamarosan elmondom azt is, hogy részletesen milyen időre számíthatunk, most jelen pillanatban 20,5 fokot mutat a stúdió hőmérő. Kellemesen hűvös volt a reggel, de nem hideg, úgyhogy nem kell nagyon túlöltöznötök, az egészen biztos. És akkor nézzük, hogy mire lehet számítani részletesebben. Egy pillanat, és mondom is. Tehát csütörtök, vagyis ma változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Az északnyugati szél felélénkül, és délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez egészen kellemes szerintem, úgyhogy tök jó. Holnap pedig az előrejelzés szerint kicsit melegszik az idő, és a hétvégére egyébként ismét kánikulának mondható, bár azt már szerintem érzékeli mindenki, hogy a napnak valahogy a melege, függetlenül attól, hogy 35 fok van, valahogy mégsem úgy süt már a nap, de ez nem baj, ezt nagyon-nagyon szeretjük, amikor ilyen kellemes, már egy kicsit vénasszonyos nyarás, annak ellenére, hogy még mindig nagyon nyárias az idő. Szóval nézzük, pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható, délután egyre több felé süt ki, hosszabb, rövidebb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27 és 33 fokot mutathatnak a hőmérők. Ez volt tehát az időjárás előrejelzés, és akkor nézzük azt, hogy kikre lehet számítani a ma reggel folyamán, mert hogy tele vagyok a reggelben is vendégekkel, méghozzá 7:30-tól Baranya Istvánnal, Bölcske polgármesterével beszélgetek, ugyanis Tolnai Kumnak ismerték el a bölcskei régészeti leleteket, és az erről szóló kiállítást a megyenapon. Egészen pontosan vízi régészeti leletekről beszélünk, és víz alattiakról. Úgyhogy majd megkérdezzük polgármester urat, hogy miről is van pontosan szó. Ez lesz az egyik témánk. Aztán 8 órától Fej Kornéllal, Sikló Ernyőssel beszélgetek, aki hazatért az Észak-Macedóniában megrendezett Európa-bajnokságról, amire ugye még, ha jól emlékszem, júliusban kvalifikálta magát. No, hát Kornélt fogjuk kérdezni, vagy fogom kérdezni arról, hogy milyen élményekben volt az EB része, hogyan látta, mennyiben volt más a korábbi versenyeihez képest, mert hogy állítólag ez egy ilyen nagyon rangos esemény, és még a világbajnokságnál is magasabbra taksálják a Sikló Ernyős Európa bajnokságot, és végül, de nem utolsó sorban Kállai Évával, a hétvégi streetball versenynek az országos szervezőjével beszélgetek majd 8:30-tól, mert hogy Pakson szeptember 5-én streetball versenyt fognak rendezni. Ezek lesznek a témák, illetve ezek lesznek a vendégek, ezen kívül pedig Páfi Kati kolléganőm jóvoltából számos egyéb programról hozok beszámolókat, tudósításokat, illetve majd a bölcskei programokról is szó lesz a reggel folyamán. Szóval érdemes lesz minket hallgatni, sok-sok érdekesség, közérdekű információt és kulturális érdekességet is hozok. És természetesen jön a sok-sok jó zene, ami miatt szintén érdemes lesz minket hallgatni, és az élesztővel tartani a reggel folyamán. Most például egy Tom Grennan szám következik a Higher 2024-ből. Ez szól itt a Paks FM élesztőben. Én Harmad Gabi vagyok, egészen 9:30-ig. Én fogok veletek tartani, úgyhogy ti is tartsatok velem, és ébredjetek vele.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Élesztő, sziasztok, jó reggelt, jó készülődést mindenkinek, és ahogy ezt ígértem nektek, bizony most Pálfi Kati jó voltából, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskolának az egyik rendezvényéről hozok nektek egy kis beszámolót. Ugyanis a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola a nyár utolsó hétvégén nyárzáró programot tartott, óriási banzáj volt ott a Paksi Gimivel szembeni oldalon a régi konzervgyári út területén, ugye emiatt volt lezárva vasárnap az a terület, nem lehetett a szokásoknak megfelelően közlekedni, de nagyon is megérte, mert hogy egy nagyon színvonalas programot lehetett megtekinteni. Tehetség Alapfokú Művészeti Iskoláról, aki még nem ismerné, annyit azért elmondok, hogy 2018. szeptemberében nyitotta meg a kapuit, 7 telephelyen összesen 800 növendékkel foglalkoznak, köztük természetesen Pakson is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetség Művészeti Iskola növendékeinek bemutatóját is meg lehetett tekinteni, de például utcaszínház és szalsza tanítás sem hiányozhatott a programból. Számos családi program is színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, voltak veteránautók és motorok is, és kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, amelyen részt vett többek között a Sáréti Csóka Virág Népi Együttes, a Pántlika Néptánc Együttes és a Tehetség Táncműhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes, amelynek vezetőjével, Molnár Justinával Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett a bemutató után. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyüvős menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A mai napon csak a viseleteinket mutatjuk be, ez a Viseletek a kifutón című előadásra lettünk mi meghívva. Táncolni most nem fogunk, csak a gyönyörű viseleteinket mutatjuk be.
3: Gyönyörű a népviseletetek, ez saját tulajdon, vagy múzeumnak a tulajdona, tehát ilyenkor mi az, amit viseltek, honnan kerül az rátok?
2: A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak, jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki.
3: Mi jellemzi a sárközi viseletet, és hát azon belül ugye a decsit, mert hát azt képviselitek?
2: Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős volt, akinek nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
3: Beszéljünk akkor most egy kicsit részleteibe a legfiatalabb hölgynek a ruhájáról, népviseletéről.
2: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt, a kislányon egy háromrészes tornyos básonyt láthatunk, egy homlokbásonnyal, kis básonnyal és nagy básonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta.
3: Hát ezt még elsorolni is sok volt, nem hogy ebben a melegben hordani.
2: Igen, ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
3: Hát köszönjük, hogy eljöttetek, és bemutattátok nekünk itt Pakson, mert szemed gyönyörködtető. Mit kell egyébként tudni az egyesületetekről, mióta létezik, és milyen hagyományokat ápoltok és visztek tovább?
2: A Csillagrozsa Hagyományőrző Néptánc Együttes 1986-ban alakult, 91-ben vette fel a Csillagrozsa nevet, amely egy szőttes motívuma. Azóta táncolunk. Hagyományőrző csoport lévén minden korosztály képviselteti magát, az óvodásoktól a nagymamáig, szó szerint a legkisebben most 6 éves és a legidősebb 76 éves. Jelenleg 50 tagot számol a tánccsoportunk, elsősorban sárközi táncokat, ezen is belül a decsi hagyományokat próbáljuk életben tartani, és visszatenni a színpadra. Táncolunk mást is, Dunántúlit is, Szatmárit is, Mezőségit is táncolunk, de elsősorban a sárköz a mi fő tevékenységünk.
1: Molnár Justinát, a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes vezetőjét hallhattátok, aki Páfi Kati kolléganőmmel beszélgetett, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola művészeti korzó elnevezésű nyárzáró programján, a folytatásban pedig Bornéval Klárit hallhatjátok, akit a Népviseletek bemutatója nyűgözött le a rendezvényen, úgyhogy a következő percekben őt hallhatjátok.
4: Mi körülbelül akkor érkeztünk, amikor a Népviseleteket mutatták be a fiatalok, a néptáncosok. Nagyon-nagyon tetszett maga, ahogy felvezették, ahogy bemutatták, amilyen önfegyelemmel viselték ezeket a ruhákat. Nagyon jó volt, ahogy bekonferálták, mikori népviselet.
5: A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, ugye különböző szakágak mutatkoztak be. Hozzád melyik áll a legközelebb? Mert ugye volt néptánc, hip-hop, társas tánc.
4: Hát nekem a néptánc. Valószínű a koromból adódóan. Én a modernről még egy kicsit távol vagyok, de a néptánc, ami engem megfogott. Nekem ott az egység, a maga viselet, Nekem az volt, ami tetszett nagyon.
1: Bornéval Klárit hallhattátok, akit tehát a néptánc nyűgözött le leginkább, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola művészeti korzó elnevezésű nyárzáró programján. A folytatásban pedig akkor a Balkán Fanatiktól és Geszti Pétertől hozom a Repülj Madár című dalt 2010-ből. Tartsatok továbbra is velem, hamarosan Robi hozza majd a híreket nektek, a hírek után pedig a programajánlóval térek majd vissza. Érdemes lesz velem tartani, nagyon sok nagyon jó program vár rátok ma is, holnap is, és holnap után is, sőt a következő hetekben is, úgyhogy ha tudni szeretnétek, hogy mi a kínálat, akkor tartsatok velem itt a Paks FM élesztőben továbbra is.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Schummer Orsolya, a paritásos bizottság tisztes elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák Előd, a Mi Hazánk alelnök ezt szintén támogatásáról biztosította a munkatervet, de csalódását fejezte ki amiatt, hogy az első ülésre csak most került sor. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitóbeszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsik Orsolya, Kakasd polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SL válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében tért fájdalmakkal küzdött és játszott, többszöri orvosi vizsgálat után pedig megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába.
2: Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam, de még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniában ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon. Nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. Szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
1: Az ASE csapatával néhány közös edzésen van túl Benke Szilárd, aki így jellemezte az alakulóban lévő gárdát.
2: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád. Sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen. Vannak még azért hiányzott, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten. De az edző játék felfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel. Szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret. Úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
1: Hétvégén lesz az első nagy próbatétel, melyen az ASE már a teljes kerettel pályára léphet. A Morgan Ferdinand emléktornán pénteken délután 4 órakor az Alba Kaposvár, fél hétkor az ASE oroszlány összecsapás lesz. Szombaton 4 órakor kerül sorra a bronzmérkőzésre, a döntő pedig este fél hétkor lesz. És még egy kosárlabdos sportesemény lesz Pakson, szombat délelőtt a Morgan Court pályán rendezik meg az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nos, akkor a folytatásban nézzük a program ajánlót, és pedig kezdjük egy mai programmal. Nem tűntem el címmel, Richter Gedeon történetét mutatja be az a magyar portréfilm, amit 2014-ben Spál Dávid rendezett, és 63 percbe összefoglalja Richter Gedeon életét, aki egyébként árva fiúként nőtt fel, és a Gyöngyösi Ferences gimnáziumban indult, ott végzett, és a nevét hamarosan az egész világ megismerte. Egy gyógyszerészt kevesebben ismernek, mint egy híres színészt, politikust vagy hadvezért, talán ezért tudták eddig is kevesen, hogy Richter Gedeon az elmúlt másfél évszázad magyar történelmének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, kutató, tudós és üzletember egy szemében, akinek örökségére valamennyien büszkék lehetünk. A történelmi dokumentum játékfilmnek a bemutatásának a napján, tehát 2014-hez képest éppen 70 éve, hogy Richter Gedeon gyógyszergyáros eltűnt a pesti alsórakparton, és testét sohasem találták meg. Nos, tehát Richter Gedeon történetét mutatja be a Nem tűntem el című film, amit ma este lehet megtekinteni, szeptember 3-án, tehát 17 órakor, és 18 órától pedig a film főszerepében Rudolf Péter játszik, és 18 órától vele lesz egy beszélgetés, úgyhogy egy ilyen vetítéssel egybekötött közönség találkozó lesz. Ennek vendége Rudolf Péter. Nos, a folytatásban pedig szintén szeptember 3-a, ami a Borbálát illeti, a Borbálának az első napja, méghozzá 18 órakor a Cimbali Bender indul a Borbála, és utána pedig 19:30-tól a Medinai Tambura zenekar fog zenélni, utána 20 órától a Fényre írt szó című Csengedénes kulturális központos alkotást lehet majd megtekinteni. Ez egy félig meddig színház, félig meddig ilyen, hát nem is tudom, árnyékszínház, nem tudom már pontosan, hogy minek neveztük annak idején, amikor ezt először színpadra vitték, de tényleg fantasztikus volt, úgyhogy érdemes megnézni, és hát ami több fontos, hogy nem csak fantasztikus, de paksi előadói vannak. És 21 óra 30 perctől pedig a Zuboly fog zenélni, úgyhogy ez a mai napnak a kínálata. Aztán szeptember 4-én 16:30-tól az Apropó Színjátszó Egyesület különböző bohózatokat fog előadni, szintén a Borbála színpadán, a Sárgödör téren természetesen, hiszen, mint tudjátok, a Borbála rendezvény tavaly átkerült a Sárgödör téren, és azt hiszem, ott meg is találta a fantasztikus helyszínt, bár eddig is előtte is az Asa mellett nagyon szerettük, de szerintem ez az igazi helyszín neki. Aztán 17 órától Latin Combo, 18:30-tól Szexárdi Jazz Quartet, és 19:30-tól pedig Csík János és a Mezzo fog zenélni, majd a Firkin, végül pedig a Ritmusa. Ők lépnek fel tehát a holnapi napon, és a 5-én pedig a belvárosi betyárokkal indul 16:30-tól a program, aztán az Eszterhéj, a Máklikör, a Kacaj, és végül a paksi érdekeltséggel is rendelkező Rock Wave zenekar fogja zárni a Borbálát. Úgyhogy érdemes lesz a következő 3 napban Pakson kimenni a Sárgödör téren, és egy finom bor mellett meghallgatni ezeket a fantasztikus, egyedi, kicsit alternatívabbnak is mondható zenekarokat, legalábbis egy részük inkább alternatívnak mondható, de nagyon jó, úgyhogy nem szabad elvetni. És akkor nézzük a többi programot, ami szintén itt a térségben van. Szeptember 8-án például irodalmi önképzőkör lesz Tóth Judit vezetésével, és Nádasdi Ádám lesz ezúttal a középpontja ennek a foglalkozásnak, aki 1947-ben született, és 2026-ban idén halt meg. Nyelvész, költő, műfordító volt, az ő művei lesznek a középpontban, tehát szeptember 8-án kedden 17 óra 30 perckor a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. Aztán felhívom a figyelmeteket a kalocsai bérlet vásárlásra, színház bérlet vásárlásra. 4 darab van benne, az Acélmagnóliák, a lábsék, az élet összeránz, a nicsak kilakik itt, illetve az ázott hajában hét halott bogár ragyog. Ezek lesznek az előadások, amelyek a bérletben vannak, és akkor szeptember 7-éről még nem volt szó, ha jól emlékszem, mert hogy szeptember 7-én 18 órakor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tudjátok meghallgatni a Művészetek Házában Szekszárdon. Szeptember 9-én pedig Pakson Kovács Norbert szobrászművész kiállítása nyílik meg 17 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központban. Köszöntőt mond többek között Budai Viktória művészettörténész és dr. Bagó Zoltán Kalocsa város polgármestere, a TEIT elnöke. Aztán szeptember 12-én a Gerjeni Szüreti és Falunap vár titeket Gerjenben, és szeptember 11-12-én pedig Tolnán egy nagyszabású fesztiválra kerül sor. Ez nem más, mint a Bárka Fesztivál, amit tudjátok, minden évben ilyenkor szeptemberben szoktak megszervezni az Altaripa Szabadidőparkban. Kétnapos rendezvény, az első napján többek között Méringer lesz az egyik sztár fellépő, aztán föllép még a Candyman Duo, illetve a Szólam zenekar is, és másnap pedig halászné főző versennyel indul a nap, de lesz többek között a Kerámia zenekarnak is koncertje, ők jó kis ilyen alternatív magyar rock zenét játszanak főleg. Aztán Extreme Bike Show is lesz, Bringa Suli, és a The Rock Wave itt is fel fog lépni, amiben Tábori Emese is részt vesz ebben a zenekarban. És végül, de nem utolsó sorban lesz Lámpás Sárkányhajó felvonulás, Ledes Gólya, Lábasok, és a sztár vendége a második napnak a Lord zenekar lesz, úgyhogy a rock zene kedvelői is kielégítése kerülnek, és akkor a Sisak Café zárja majd a Bárka Fesztivált, tehát szeptember 11-én és 12-én. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsora. Élesztő.
1: Szeptember 3-án csütörtökön reggel robogunk tovább az élesztőben. A mai napon bizony a Hilda nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, úgyhogy őket Isten éltesse sokáig, boldog névnapot kívánunk innen a stúdióból. Legyen csodálatos napjuk és jó rádiózást kívánunk nekik, és természetesen azoknak is szép napot kívánunk, akik már ilyen korán reggel itt vannak velünk, minket hallgatnak és velünk tartanak a reggel folyamán. Mint azt már említettem nektek, nagyon jó kis vendégeim lesznek, érdekes témákat hozok, többek között szó volt már eddig is a tehetségművészeti korzóról, amit vasárnap rendeztek meg, és majd a hírek után, 7 óra után szó lesz még a Sárbori elnevezésű rendezvényről, a bölcskei programokról, és vendégeim is érkeznek, többek között Baranya István bölcske polgármestere, Fej Kornél, Sikló Ernyős és streetball szervező Kállai Évával is beszélgetni fogok, úgyhogy érdemes lesz velem tartani még a folytatásban is. Ami az időjárást illeti, az időkép előrejelzése szerint a mai napon kellemes időnk lesz. Délután 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet, jelenleg 20,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, és változóan napos felhős időben lesz a mai napon részünk, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél felélénkülhet, holnap pedig a folytatásban melegszik az idő, ha minden igaz, már akár 33 fokot is mérhetünk, és szombatra visszatér a kánikula, bár szerintem, ahogy ezt már mondtam reggel is, nem annyira erősen süt már a nap, hiába van 35 fok, de a lényeg, ma kellemes időnk lesz, és ezt élvezzétek ki mindenképpen, délután munka után menjetek egyet biciklizni, vagy egy kicsit sétáljatok az erdőben, de mindenképp töltsétek el hasznosan a reggelt. Most ismét zene következik, a zene után majd ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, és utána pedig Robi hozza nektek a híreket.

0: Közlek egy verünk!
1: Nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, szerencsére a vételkörzetben sem, és azon kívül sem látok balesetet, az útinform információi szerint nincsen. És a folytatás pedig természetesen a szokásos módon az, hogy milyen útépítésekre számítsatok, hogyha itt a Paks FM vételkörzetében jöttök-mentek. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémind csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, tehát ha valaki esetleg az M6-os autópályán tart Pécs felé, akkor erre az útépítésre mindenképpen számítson és óvatosan közlekedjen, lassítson le, úgy, ahogy a táblák mutatják. Aztán, ahogy megyünk tovább az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között is aszfaltoznak. Itt szintén a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon, tehát ezzel is számoljatok. Aztán nézzük, hogy mi a helyzet a 6-os főúton. Nos, Ercsi térségében a 35-ös és a 37-es kilométer között kaszálnak, emiatt útszűkület lassítja a forgalmat. A munkaterület mellett mindenképp óvatosan közlekedjetek. És akkor ránézünk a túloldalra is, hiszen az 51-es főúton Dunapataj átkelési szakaszán aszfaltoznak, a 104-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Kalocsa és Bátya között a 120-as és a 121-es kilométer közötti szakaszon félpályás korlátozás került bevezetésre, mert karbantartási munkákat végeznek. Az 52-es főúton, a 9-es kilométernél az Izsákra vezető út csomópontjában, illetve a 10-es kilométernél a Kerekegyháza felé vezető út kereszteződésénél kisebb átalakítási munkákat végeznek, péntekig félpályás útlezárás mellett dolgoznak, a forgalmat jelzőrök irányítják, és Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Az 53-as főúton Solt-Vadkert térségében kaszálnak, itt is útszűkületre kell készülni. Kiskörös belterületén pedig a 27-es kilométertől a 28-as kilométerig Árok, Patka és Szegély rendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkület lassítja ott is a közlekedést. És végül, de nem utolsó sorban nézzük az 56-os főutat. A Várdomb és Dunaszekcső közötti szakaszon fát vágnak, a 17-es kilométertől a 32-es kilométerig haladnak, ezért ezen a szakaszon félpályás korlátozásra kell készülni, valamint a fák döntésekor akár rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. Vezessetek óvatosan, mindenképpen vigyázzatok magatokra. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz. És beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan

0: iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzottkő szállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a Vármegye tűzoltó egységei kedden, közölte a katasztrófa védelem. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedden éjjel Tengelicen a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3, egyenként 200 liter gáz olajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan ház tetőszerkezetére dőlt egy nagyméretű fa kedden éjjel lengyel külterületén. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezete kismértékben megsérült. 1000 négyzetméteren égett az akácos kedden délután a Baranya megyei Mekényes külterületén. A dombovári hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren égett tarló és erdő ajnövényzetek kedden délután fürgett külterületén. A tűzesethez a tamási önkormányzati, valamint a sárbogárdi és a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megfékezték a lángokat. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: Martin Gerix után 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és újra megtelt a sárgödörtér élettel és prémium borokkal, bizony erről lesz szó. Páfi Kati kolléganőm ugyanis kint járt a Sárboré elnevezésű rendezvényen augusztus 29-én szombaton este, amelyet a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete szervezett, mint mindig. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince, illetve Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Az ízletes borkorcsolyák is várták a Présházban résztvevőket, hamisítatlan nyári ritmusokat pedig DJ Gico biztosította. Mayer Antal borászt kérte mikrofonhoz Páfi Kati kolléganőnk az este folyamán, úgyhogy a következő percekben Anti és Kati beszélgetését hallhatjátok.
2: Éjszakában nyúlóan tart itt a mulatozás a Paksi Sárborén. 5 pince van nyitva, ugye most, és az egyik Mayer Antinak a pincészete borászata. Anti, milyen borokat kínáltál az idén, és egy pár mondat essék már szó arról is, hogy az idei kemény szezon, időjárás, éghajlat, az mennyiben viselte meg a szőlőket, meg titeket, mint borászokat?
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
2: A szőlőfajták közül melyik az, amelyik azért a legkönnyebben viselte ezt a szárazságot, illetve melyik volt az, amelyik meg a legnehezebben?
3: Azt vettük észre, hogy a Sánchegynek a tetején ott nagyon nehezen viselik a szárazságot, valószínűleg ugye ott a csapadék, illetve a vizes zóna az mélyebben van, területfüggő is, és általában a vörös fajták azok jobban bírják a szárazságot, illetve a napot. Nem csak a vízhiány, hanem ugye az erős ultraviolett sugárzás, az is nagyon nagy probléma. A fehér szőlőket jobban megviseli, mint a kék szőlőket.
2: Idén már sokadik alkalommal rendeztétek meg a Sárborét itt a Sárgödör téren. Milyen volt a felhozatal, tehát mennyire volt jó a hangulat, illetve szép számmal látogattak-e ki?
3: Nagyon örülünk annak, hogy eseményről eseményre egyre több ember érkezik a rendezvényünkre. Van még azért hova fejlődnünk, de azt veszük észre, hogy az emberek is egyre jobban felfedezik. Most egy kicsit kompaktabb lett ez a rendezvény. Igazából ez a véletlen műve, mert ugye 7 pincészet állt össze és csinálja ezt a rendezvényt. Most ebből a 7-ből 2 kiesett, különböző okból, ideiglenesen. A véletlennek a műve, hogy pont a két felső, a fenti téren lévő 2 pince esett ki, és akkor most itt a kis térre koncentrált a rendezvény. Jövővel kapcsolatban inkább az a célunk, hogy minél jobban kibővítsük, szeretnénk majd azért idővel a nagy teret is, meg a kis teret is azért minél jobban bevonni ebben a rendezvényben.
1: Mayer Antal paksi borászt és Páfi Kati beszélgetését hallhattátok a szombati Sárboré rendezvény kapcsán, ahova egyébként távolabbi vidékekről is érkeztek még hozzá. Kelmenné Pászti Magdolna egyenesen Szolnokról érkezett ide Paksra megkóstolni a paksi Schillert, mivel ez a kedvence, mesélte Páfi Kati kolléganőnknek, több mint 4 éve visszajáró vendégek.
2: Itt vagyunk a Sárgödör téren, nagyon jó a hangulat, már elfogyott már egy jó pár pohár bor, itt mindenki részéről, ugye 5 pince van nyitva, és hát én is jártam itt pincéről pincére, beszélgettem emberekkel, és ráakadtam egy számomra kuriózumnak számító családra, vagy baráti társaságra, akik nem paksiak, és nem is a környékbeliek, hanem hát viszonylag messziről érkeztek Szolnokról. Magdi, hogy kerültél ide, és ha jól tudom, már nem első alkalommal vagy itt Sárgödör téren borozgatni?
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt, ami azért kezdődött, mert a barátainknak a gyermeke Sopronba jelentkezett tanulni, és miután Sopronba járkálunk, mindig néztük, hogy milyen különleges helyekre tudnánk még eljutni menet közben. De ami a legfontosabb, az az, hogy én magam nagyon szeretem a Schiller borokat, és a férjem addig kutlászkodott olvasmányai során, hogy ráakadt arra, hogy itt Pakson létezik egy Schiller fesztivál. Tehát Pakson és a környékén Schiller borokat gyártanak. Na hát akkor ezt nekünk meg kell nézni. És hát Paks útba esik Sopron felé természetesen. Ennél fogva addig nyomoztam, hogy megtaláltam Kovács Mihály főpohárnokot itt Pakson, és felvettem vele a kapcsolatot, aki nagy örömmel fogadott bennünket első alkalommal, és tök különleges borokat mutogatott nekünk, többek között, ami számunkra addig ismeretlen volt, Isabella borát, amit ő maga úgy jellemzett első alkalommal nekünk, hogy úgy tudja, hogy azt nagyon kevesen szeretik, illetve többek között vagy szeretik, vagy nem szeretik, és általában 10 emberből 9 nem szereti. Mi megjelentünk itt 4-en, de a férjem nem iszik egyáltalán, de hát 3 emberből 3 nagyon szerette, úgyhogy már ez elképesztő élmény volt magának a borásznak is, úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és azóta rendszeresen visszajárunk, és többféle rendezvényen is voltunk már itt. Nagyon szeretjük a borait, ezért ő hozzájárunk vissza Paksra.
2: De hát azért a rendezvényeket figyelitek, gondolom azóta voltatok már a Schiller Fesztiválon, említetted, hogy ez az első alkalom, hogy a Sárborén itt vagytok. Hogy ízlik a paksi Schiller?
4: Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon kevés borász csinálja, pontosan tudom, hogy az eljárás nem egyszerű.
2: És hogy mint tetszik a Sárgödörtér? Hány éve jártok most már ide-vissza?
4: Ha jól emlékszem, akkor már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödörtér, fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket, csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Hát örülök, hogy ilyen messziről eljöttetek, és jól éreztétek magatokat, illetve jól érzitek magatokat, és hát természetesen Paks visszavár benneteket.
4: Nagyon szépen köszönjük, jövünk még, ez biztos.
2: És hát természetesen vigyétek jó hírét is országszerte.
4: Így lesz, ez így is van, mindenkinek említjük.
1: Kell menni Pászti Magdolnát és Páfi Katit hallhattátok. Magdolna Szolnokról érkezett a Sárboré rendezvényre, és ahogy mondta, akár még egy sétát is jó tenni itt ezen a környéken, a gyönyörű szép pincék között. Ez így van, ezzel nagyon egyetértünk, és reméljük, hogy tényleg máskor is fognak még jönni, és viszik a jó hírét a rendezvénynek. És ezzel nem ért véget a Sárboréra érkezett vidékiek sora. Barabás József például Mogyoródról kerékpárral vágott neki az útnak, bár elsőként családlátogatás céljából, de végül a Sárgödörtéren kötött ki feleségével és a családdal.
2: Üdvözöllek itt a Sárgödörtéren, és hát nagyon meglepődtem. Itt a környezetemben mesélték nekem, hogy te kerékpárral érkeztél Paksra, a Sárgödörtérre, a Sárboréra?
5: Nem teljesen egészen idáig, majdnem 110 kilométert jöttem, igen, Magyaródról, egészen Apostagig jöttem, és hát ez egy ilyen családi rendezvény, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor kijövünk erre a borfesztiválra is. Tehát nem teljesen konkrétan ez volt a cél, de akkor úgymond a kellemest összeköztöttük, hogy akkor miért ne legyen így, mert teljesen spontán buli lett ebből, mert mikor indultuk volna haza, akkor mondta az unokatesom neje, hogy miért nem menjünk ki a borfesztiválra, és akkor kitaláltuk, hogy végül is miért ne, és akkor így keveredtünk ide.
2: Most vagytok itt először a Sárgödörtéren, vagy akár a Sárborén?
5: Igen, most vagyunk először, Pakson már többször voltunk, de itt most vagyunk először, igen.
2: És hogy tetszik, hogy ízlenek a paksi borok?
5: Nagyon finomak a paksi borok, és nagyon jó a hangulat, meg ami nagyon tetszett, hogy első alkalom, mert mindig, amint említettem is, bringával vagy autóval jöttünk át, nagyon tetszik, hogy nagyon szép a város, tehát, hogy rendezett, tiszta, meglepő, hogy csak ámultam és bámultam, hogy milyen szép a város.
2: Hát akkor remélem visszatérő vendégek lesznek majd itt a Sárgödörtéren.
5: Biztos, hogy visszatérő vendégek leszünk. És az egész Magyarországra igaz, hogy bárhová elmész, ott mindig barátságosak az emberek, és itt is ugyanez van, hogy bemész egy pincébe, és már rögtön keretkezik egy beszélgetés, mert ugye mi méhészek vagyunk, és már egy pincébe elkezdtünk a méhekről beszélgetni, az aszályról, de ilyen a magyar ember, hogy bárhol tud, rögtön egymásra talál és tud beszélgetni.
1: Barabás Józsefet hallhattátok, aki Mogyoródról érkezett Paksra családlátogatás céljából, aztán hogy nem a Sárgödör téren kötött ki a Sárborén. Most a zene következik, a zene után pedig elárulom nektek, hogy milyen programok várnak rátok, például Bölcskén a következő hetekben.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytassuk akkor a bölcskei programokkal, mert hogy számos programmal készül Bölcske település az ősszel. A polgármesterrel, Baranya Istvánnal beszélgettem. A következő percekben ő mondja el, hogy milyen programok várnak rátok az ősz folyamán, és egyébként 7:30 után csatlakozik hozzám, ugyanis Tolnai Kumnak ismerték el a bölcskei víz alatti régészeti leleteket, és az erről szóló kiállítást a megye napon, úgyhogy erről is beszélgetni fogunk, de most először akkor halljuk, hogy milyen programok várnak Bölcskén minket az ősz folyamán.
2: Folyamatosan vannak programjaink, amikre szintén én azt gondolom, hogy egy falunak a méretéhez képest és költségvetéséhez képest megfelelő pénzösszeget szánunk. Itt a következő időszakban szeptember 12-én lesz, ami nem önkormányzati rendezvény, de hát mégiscsak Bölcskének én azt gondolom, hogy egy nagyon kiemelkedő rendezvény a szüreti felvonulás és a szüreti bál, amihez most mégiscsak annyi közünk azért van, hogy korábban, ahol meg volt szervezve az a helyszín, az most foglalt, úgyhogy biztosítottuk a rendezvényházat hozzá és annak az udvarát, ahol nagyszámú érdeklődés esetén még plusz sátor is kerül majd felállításra, az szeptember 12-én lesz, tehát gyakorlatilag a következő hétvégén, ahova várunk környékbeli lovasokat, és hát a Néptánc csoport, a Néptánc Egyesület, a Bölcskei Néptánc Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és ők fognak a különböző állomásokon fellépni, és ők szervezik az esti bált is. Ezt követően az idősek világnapja alkalmából október 1-én szervezünk egy kis mulatságot a szépkorú korosztálynak, ahova a Szávolovics Gabit hívtuk meg a Nyári Károly László úrral, úgyhogy ott egy kis nótázásra kerül majd sor az idősek körében, aztán pedig jön a falunap, ami idén október 10-ére esik, a település napja az október 7-e, és most az ahhoz közelebbi hétvége az a 10-e, nem pedig a 3-a, ahogy a szombati nap. Úgyhogy 10-én tartjuk a falunapot a Pincefaluban, ahol nagyon sok fellépő lesz, de erről majd szerintem később részletesen még tudok tájékoztatást adni, és hát lehet majd jó borokat is kóstolni, meg a gyerekeknek is rengeteg dolgot szerveztünk, lesz egy kis vidámpark, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni hozzánk. És hát itt az elmúlt időszakban, júniusban, augusztusban is járt nálunk egy küldöttség a testvértelepülésünk részéről, Szépvízről, Csíkszépvízről, akik szívesen jönnek hozzánk, és szívesen töltenek nálunk el mindig néhány napot, mert szeretnek itt lenni, szeretnek velünk időt tölteni, és szívesen vonják be ebbe a dologba az ottani gyerekeket is, és ennek most már 3. éve egy záloga az, hogy cserediák programot működtetünk. Erre szintén közeljövőben szeptember 15-től kerül sor. Szeptember 15-én érkezik hozzánk Szépvízről az ottani általános iskolának a diákjainak egy 9 fős csapata, meg a kísérőtanárok, akik eltöltenek az itteni diákokkal egy kurta hétvégét, illetve egy hetet, tehát ők itt lesznek keddtől szombatig, és akkor utána rá egy hónapra, október derekán pedig a bölcskei diákok mennek Szépvízre. Ilyenkor a diákok azok családoknál vannak elszállásolva, mert azt gondoljuk, hogy a gyerek-gyerek közötti baráti kapcsolat az elő tudja segíteni a szülő-szülő közötti baráti kapcsolatnak is esetleg a kialakulását, és ez így hosszú távon jobban fönntartható, mint hogyha mindent az önkormányzat akarna megszervezni, tehát egy kicsit úgy kezébe adjuk a családoknak is a baráti kapcsolatoknak az alakítását, tápolását, és ez most már 3. éve, rá azt gondolom, hogy idén is majd jól fog működni. Az első 2 év az egy sikertörténet volt, most kezdjük a 3. évet itt ebben a dologban, úgyhogy nekünk az ősz az nagyjából így néz ki, és így telik el így gyakorlatilag október végéig.
1: Baranya Istvánt Bölcske polgármesterét hallhattátok, akit 7:30 után kapcsolni fogok, ugyanis Tolnai Kummá minősítették. A bölcskei régészeti leleteket és az erről szóló kiállítást a Megyenapon szeptember 1-én Kakasdon, úgyhogy erről fogok majd vele az éteren keresztül beszélgetni, aztán 8 óra után Fejkornél Sikló Ernyőssel az EB-s élményeiről beszélgetek, 8:30 után pedig a Paksi Streetballról lesz szó, a szervezők közül Kállai Évával fogok beszélgetni. Tartsatok továbbra is velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM élesztőt.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánc tanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautó és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sáréti Csókavirág népi együttes, a Pántlika néptánc együttes, a Tehetségtánc műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, melynek vezetője Molnár Justina rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
4: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyümölcs menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős volt, akinek nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
3: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes vezetője.
4: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt. A lányon egy háromrészes tornyos básonyt láthatunk, egy homlok básonnyal, kis básonnyal, Bársonnyal és Nagybársonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
3: Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Tolnaikunként ismerték el a Bölcskei víz alatti régészeti emlékeket és az azokhoz kapcsolódó kiállítást szeptember 1-én a megye napon. A vonalban Baranya István Bölcske polgármestere. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: Mindjárt részletesen ki fogjuk beszélni, hogy mik is azok a régészeti emlékek, amik Tolnaikumán lettek minősítve, de előtte kérlek egy kicsit avass be minket, milyen volt a megye nap? Ugye Kakasdon volt, ha jól tudom.
2: Így van, Kakasdi faluházban, ami egy gyönyörű szép épület, ugye félig meddig a sváv, félig pedig a székely hagyományokat őrzi küllemében ez az épület, és méltó helyszíne volt, én azt gondolom, hogy az idei megyenapnak. És hát maga a rendezvény is egy apró kis momentumot leszámítva, az teljesen jól meg volt szervezve, sajnos a legutolsó díjazott a Tolnáért díjnak az átadásán, ott tönkrement a számítógép, és nem tudtuk megnézni a kis filmet, ami bemutatta volna azt a lovasbandériumot. Viszont nagyon, nagyon csodásan megcsinálták a szervezők a rendezvényt, és finomak voltak a falatok is a rendezvény lezárásakor. Nagyon színvonalasak volt a műsor, a fellépők nagyon színvonalas produkciókat adtak elő, és minden olyan dolog jól működött, ami egy ilyen rendezvényen kell. Úgyhogy jó volt.
1: Na, hát ezt jó hallani, de akkor beszéljünk egy kicsit a bölcskei víz alatti régészeti emlékekről, amelyek Tolnaikumá lettek minősítve, vagy aként lettek elismerve. Miről van pontosan szó?
2: Hát nagyon, nagyon hosszan lehetne erről mesélni, és biztos, hogy a helytörténészeink azok még részletesebben és még hosszabban el tudják mondani, mint ahogyan azt én meg tudom tenni, de azért megpróbálkozok vele. Mindazonáltal mindenkit arra biztatok, hogy látogasson el hozzánk, mert ennek a megnézése és a leletek mellett írott anyagok azok sokkal több információt fognak elmondani, mint amit én most el tudok. Minden esetre a történet az ott kezdődött, hogy a 80-as évek közepén végén valamikor, most nem szeretnék pontatlan lenni, de mint hogyha 87-re emlékeznék, egy román uszály megfeneklett itt Bölcske partjainál, a Dunánál, az Átonyra futott, és hát akkor megpróbálták kideríteni, hogy mi miatt. Alakult egy régészeti csoport, akik az országban először megpróbálkoztak azzal, hogy víz alatti régészeti feltárást végezzenek, mert hát sejtették, hogy ott valamilyen épület lehet a Dunának a medrében. És ahogyan én tudom, gyakorlatilag ugye a Duna mentén vonul, vagy a Duna mentén volt a római kori hadiút, ami a Limes hadiút, és ennek a hadiútnak ugye különböző pontjain voltak olyan tornyok, örvéd tornyok, amikből ugye tudták az akkoriak látni, hogy éppen érkezik ellenséges támadás a Dunának a túlpartjáról, vagy akármilyen más irányból. És ilyen erődök azok vannak, ugye Pakson is, ott Luszóniumnak hívják a maradványait, és Bölcskén is van egy ilyen erőd a Hatoson túl, ami én, ha jól tudom, Leányvárként, vagy Annamáciaként szokták emlegetni. És én úgy tudom, hogy egy ellenerőd az, tehát ami a Dunának elvileg a túlpartján volt, az, ami most jelen pillanatban a Dunának a szinte a középvonalában, de Bölcskéhöz közelebb, tehát a bölcskei területen helyezkedik el, aminek az akkori régészeti feltárást vezető régész nekem néhány évvel ezelőtt megmutatta a pontos helyszínét is egy olyan vízállásnál, amikor azt feltételeztük, hogy talán ennek a római kori romnak a maradványai azok kilátszanak a vízből, akkor az nem volt igaz, akkor az nem történt meg. Most viszont a mostani nagyon alacsony dunai vízállás mellett körülbelül az elmúlt egy hónapban kilátszottak ennek a romnak a maradékai, mint egy ilyen 20-30 centi a romokból kilátszott, illetve hát mi egy csónakba is, illetve hát kenukba ültünk a családdal, barátokkal, és elmentünk a Romnak a környékére, és egy nagy élmény volt látni a víz alatt gyakorlatilag, hogyha jól esett a fény a Dunának a vizére, akkor lehetett szépen látni, hogy az ember ott ilyen 10-20 centivel a víz szintje alatt ott láthatta ezeket a régi köveket. És hát gyakorlatilag itt a 90-es években ezeknek a kövek egy részének a kiemelése történt meg, azért, hogy feltárják, hogy ezek mégis milyen eredetű kövek. Ezek ilyen hatalmas, több tonnás, én úgy tudom, hogy akár 2-3 tonnás kövek is vannak közöttük, és ezeket elég jó állapotban ki tudták szedni, és az értékesebbeket, amiken különböző faragások vannak, azokat egy kőtárban kiállították Bölcskén, egy részüket, a másik részük az pedig a Szekszárdi Bosinski Mór Múzeumnak, úgy tudom, hogy az udvarán található. A lényeg, hogy megállapították, hogy ezt az erődöt, ez gyakorlatilag a rómaiak itt Magyarországon olyan oltárkövekből építették, amik bizonyos istenségeknek állítottak emléket a Római Birodalomnak egy másik területén. Azonban amikor úgy alakult már a itt világuk, hogy már éppen ezt az istenséget annyira nem tisztelték, vagy éppen ott nem volt szükség arra az oltárkőre, akkor hát nem kezdtek el új köveket bányászni valamelyik hegységben, hanem ezeket újra hasznosították, és ide szállították, és itt építették föl belőle az erődnek egy részét, vagy hát magát az erődöt, és különböző akkori ilyen mész égetési technikákkal rögzítették ezeket egymáshoz. Ezt is kiderítették a feltárások, ahogy nekem itt elmesélték azok, akik feltárásban valamilyen szinten részt vettek. Úgyhogy ezeknek a köveknek, ezeknek a több tonnás köveknek egy részét lehet látni a bölcskei kőtárban, és itt ez az elismerés, ez a Tolnai Kummá való választás ennek a bölcskei történelmi emléknek, ez gyakorlatilag ennek a kőtárnak az elismerése is, amit korábbi településvezetők és képviselőtestület építetett. Ez szabadon látogatható, ez a római katolikus templomnak az udvarán van ez a kőtár, és oda mindig valamelyik ajtó nyitva van, és be lehet menni, és szabadon ezeket meg lehet tekinteni, és javaslom is ezt, mert hogyha én most valamilyen pontatlanságot mondtam, akkor a kőtárnak a falán egy nagy márvány táblán a teljesen pontos és hiteles történet az le van írva, úgyhogy ezt mindenki megtekintheti. Illetve én azt gondolom, hogyha még lesz itt a Dunának alacsonyabb vízállása, akkor hogyha Bölcskén csónakkal eveznek, vagy eljönnek hozzánk kenuzni, mert lehet a Dunaparti Csónakház Egyesületnél is, meg a Horgász Egyesületnél is kenukat bérelni, akkor ki tudnak evezni, hogyha ezt a vízállás megengedi, és akár ennek a Romnak a közelébe is oda tudnak menni, hogyha egy jó idegenvezetőt szereznek maguknak, mert néhány bölcske azért tudja, hogy hol van ez a Rom.
1: Na hát akkor ez egy jó kis hétvégi program lehet, amíg ilyen szép idő van, és most nem túl magas a Duna víze továbbra sem, úgyhogy akkor ezt még meg lehet itt ejteni az ősz folyamán. Egy picit azért beszéljünk még arról is, hogy milyen szerepet játszott az önkormányzat abban, hogy a régészeti örökség megőrzése és bemutatása ilyen Tolnai Kumnak nevezett rangot kapjon itt Tolna megyében. Tehát erre volt ráhatásotok, és ezért lobbiztatok is folyamatosan, vagy pedig azok, akik ezekkel a kulturális értékekkel foglalkoznak, ők bögtek rá, hogy nos, itt van akkor egy bölcskei érték, amit hát mindenképpen el kéne ismerni.
2: Hát itt most teljesen őszinte tudok lenni, nem tudom, hogy mi lenne egyébként a jó válasz, de itt teljesen őszintén azt tudom mondani, hogy mi az égvilágon semmit nem lobbiztunk. Egyet kértünk az Értéktár Bizottságunktól, amikor az Értéktár Bizottságok megalakultak, akkor Bölcskén mi ezt viszonylag korán megalapítottuk. Az Értéktár Bizottságokat az ott dolgozó emberek összegyűjtötték Bölcskének a különböző értékeit, és azt kértük tőlük, hogy hát ne csak tudjuk ezeket az értékeket mi itt Bölcskén, és ne csak az Értéktárbizottság tudja, hanem tegyék meg azokat a felterjesztéseket a Megyei Értéktárbizottság irányába, amiket a legfontosabbnak gondolnak, ezt nyomatékosan kértük tőlük, és hát mikor ezt megtették, én azt gondolom, hogy akkor mindjárt az ott ülő szakemberek a megyénél látták azt, hogy ez egy olyan dolog, ami alkalmas Dolnai Kummá való minősítésé, úgyhogy mi nem lobbiztunk, és én azt gondolom, hogy ennek talán így még nagyobb értéke van, hogy a szakemberek úgy gondolták, hogy ennek Dolnai Kumnak kell lenni.
1: Hát, és egyébként gondolom, erre azért valamiféle falusi turizmust is lehet ráépíteni, hiszen egy ilyen cím, azt gondolom, hogy fölkelti az érdeklődését azoknak, akik kifejezetten keresik azokat a helyi értékeket egy-egy területen, amerre járnak, ami ott az adott helyen adott, nem?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és már itt még a szeptember 1-i kihirdetés előtt ez a dolog, ez már valahogy kidudódhatott, mert én már hétfőn láttam itt egy legalább 10 autóból álló csoportot, akik ott lelkesen nézelődtek, és nem kértek különösebb információt, tehát biztos, hogy volt nekik valamilyen vidéki, vagy olyan helyi vezetőjük, akik nem az önkormányzati körökből kerültek ki. Úgyhogy jönnek az emberek, és nézik. Eddig is történt ilyen, tehát mi is, hogyha akármilyen hivatalos delegáció jött Bölcskére, és egy kicsit a bölcskei történetről is szerettek volna tudomást szerezni, akkor ezt a kőtárat mindig megmutatjuk, és elmeséljük a történetét, de most itt azért ez a dunai alacsony vízállás még egy löketet adott ennek a dolognak, tehát én itt azért nagyon sok emberről tudok, akik kimentek a Dunára, és megnézték ezeknek a köveknek azt a részét, ami most kiemelkedik a vízből. Azt hozzá kell tennem, hogy ezeket elvinni szigorúan tilos, tehát a köveknek azoknak ott kell maradni, ahol vannak. Pontosan azért, hogy minél többen meg tudják csodálni ezeket, és el tudják képzelni, hogy a Dunának a folyási feneke, tehát a meder, az korábban mennyivel arrébb volt, mert hogy hát ennek valahol a túlparton kellett, hogy legyen, ami most a mi partunkhoz van közelebb, de a víz alatt.
1: Ez is érdekes, amit mondasz tényleg, hogy egy folyónak a medre hogyan változik, vagy annak a folyása az hogyan változik. Na de akkor még a látogatókat itt említetted, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy visszajelzéseket is kaptatok már látogatóktól, így a kőtár tekintetében, vagy hát mivel így mondod, hogy ezt bármikor ugye lehet látogatni szabadon, ezért úgy nem nagyon találkoztatok,
2: hát, vagy... Igen, tehát akiket mi viszünk oda, azoktól az emberektől ezeket a visszajelzéseket megkapjuk, hogy hát ezt nem gondolták volna, hogy itt ilyen van, és hogy ez egy csodálatos kiállítás, és hogy tetszik mindenkinek, akinek ezt megmutatjuk, mindazonáltal, hogy hát igazából egy nagy kőtömbökről beszélünk, tehát ilyen különlegesebb, nem tudom, medálokat, vagy pénzérméket, vagy ilyesmit, azt nem tudunk mutatni, meg hát azokat el is tudnák vinni, hát ezeket a 3 tonnás köveket, ezeket nem viszik sehova. Úgyhogy amikor mi viszünk oda embereket, akkor megkapjuk a megfelelő pozitív visszajelzéseket. Amikor meg nem, akkor meg én azt gondolom, hogy az is egy nagy elismerés, hogy emberek oda maguktól bemennek, és ott időt töltenek, ha egy negyed órát, vagy egy fél órát, akkor annyit. De ez is egy nagyon jó dolog, úgyhogy nekünk ez nem egy ilyen jegybevételes, megbelépős történet, nem is volt ilyen soha, és azt gondolom, hogy jövőben sem válik ilyenné, még akkor sem, hogyha esetleg tömegek kezdenek el érdeklődni iránta, nagyon szívesen szánunk erre majd mindig időt, és hogyha valaki szeretne kvázi idegenvezetést kérni, akkor nyugodtan hívja föl a Bölcskei Önkormányzatnak a telefonszámát, vagy az IKST-t, a rendezvény szervező és művelődéssel foglalkozó részlegünket, és fog tudni segítséget kapni, és elkísérjük, és elmondjuk, amit kell erről a dologról.
1: Na hát nagyon szépen köszönjük akkor ezt a részletes tájékoztatást, és a Paks FM hallgatóit arra buzdítom, hogy most itt a jó idő, még lehet a Dunán is evezni, úgyhogy akkor érdemes lehet elmenni, és akkor itt van polgármester úr, pedig felajánlotta, hogy az önkormányzat még egy ilyen kis idegenvezetést is biztosít, hogyha ezt kérik, úgyhogy akkor hajrá, mindenki menjen Bölcskére. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy mindezt elmondtad, és hát akkor gratulálunk Bölcskének, és minél több látogatót kívánunk.
2: Köszönjük szépen, szeretettel várunk mindenkit.
1: Baranya István a Bölcske polgármesterével beszélgettem, annak apropóján, hogy Tolnaikú minősítést kapott a bölcskei víz alatti régészeti emlékek, illetve az azokhoz kapcsolódó kiállítás az idei évi megyenapon Kakasdon, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombat

és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödörtér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Summer Orsolya, a paritásos bizottság tisztes elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák előd, a Mi Hazánk alelnöke szintén támogatásáról biztosította a munkatervet, de csalódását fejezte ki amiatt, hogy az első ülésre csak most került sor. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődéséért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor, a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kőszállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Bedrogozva rabolt el egy motort egy bonyhádi férfi, közölte a rendőrség. Augusztus 31-én érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy délután Bonyhádon egy férfi odament egy társasághoz, és szerette volna kipróbálni az egyik fiatal segédmotoros kerékpárját. Mivel többszöri kérés ellenére sem kapta meg a járművet, ezért lelökte róla a rajta ülő fiút, majd felült rá és elhajtott. A fiatal szerencsére nem sérült meg. A rendőrök még aznap este Tolnán, a Bezerédi utcában intézkedtek a férfi ellen, majd bűncselekmény gyanúja miatt állították elő. A segédmotort lefoglalták, a férfival szemben alkalmazott gyors teszt pedig kábítószerfogyasztást jelzett. A bonyhádi rendőrkapitányság nyomozói erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablással, valamint kábítószerbirtoklás vétségével gyanúsítják a 34 éves helyi férfit.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez, és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Sikló Ernyős Európa bajnoksággal folytatjuk, a vonalban pedig Fej Kornél, paksi származású magyar Sikló Ernyős, aki nemrégiben Európa bajnokságon járt. Szia, jó reggelt!
2: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye augusztus 8-a és 19-e között szervezték meg Észak-Macedóniában, Krusevóban az EB-t, amire a világranglista helyezésed alapján jutottál ki, és nemrégiben itt jártál nálunk, akkor a távrepülő nemzeti bajnokságról, meg úgy általában véve a siklóernyőzésről beszélgettél Strasser Andi kolléganőmmel. Hogy láttad, miben volt más ez a verseny a korábbiakhoz képest?
2: Igen, hát ez egy szerencsés esbeesés volt, hogy ugyanitt volt a nemzeti bajnokság pár héttel előtte, meg azért én jártam már 3-4-szer ezen a terepen, szóval ez egy segítség volt számomra, de azért a verseny minőségében, ahogy a neve is mondja, ez egy első kategóriájú verseny, az eddigi versenyem az összes az kettes kategóriájú volt, tehát egy egész más liga úgymond, olyan, mint hogyha mondjuk eddig alsóba játszottunk volna, és most felléptem a felsőbe, és itt én voltam úgymond a legzöldfülőbb, és hát ténylegesen így volt. És ez meglátszódott a teljesítményemben is, meg hát a feladatoknak a összetételében, komplexitásában, hosszában, meg hát nyilván a pilóta színvonal is. Tehát mondjuk itt a 130 indulóból tényleg a világ 80-100 legjobb pilótája volt, meg még páran az ilyen futottak kategória, mint én. De az, hogy bekerüljek, igen, a világranglistán kellett a top 20 magyar között lenni, én 13. voltam éppen, amikor bekerültem már a tartalékos listáról, és hát azért a magyar csapaton belül is kijött a különbség, hogy ki az, aki már azért ezt csinálja 10-20 éve, meg én, aki mondjuk 7 éve.
1: Hát azért semmiképp se hívd magadat futottak még kategóriának, gyakorlat teszi a mestert, nyilván sok-sok év gyakorlatával szerezték meg a tapasztalatot azok is, akik most általad, akiket te jobbnak nevezel, viszont ha egy picit, nem tudom, el tudnád azt mondani a hallgatóinknak, akik még soha nem siklóernyőztek, hogy miben nyilvánul meg a pilóták közötti különbség és a szintkülönbség így egy ilyen versenyen, tehát te miben érzékelted azt, hogy ők jobbak, ők felkészültebbek, nem tudom, ezt el lehet-e valahogy mondani olyannak, aki még soha nem csinált ilyet?
2: Igen, hát a repülés szerintem összességében egy nagyon jó személyiségformáló sport, tehát egy ilyen önismereti sport is, mert itt tényleg aztán az ember minden pillanatban döntéseket hoz, és annak úgymond elszenvedi a következményét, jó és rossz értelemben. És a megfigyelés szerintem a legfontosabb, hogy az ember folyamatosan információkat gyűjt a láthatatlan körülöttünk lévő levegőről, és az alapján döntéseket hoz, és egy versenyben az a jó, hogy itt vagyunk százan, és akkor úgymond megfestjük ezt a levegőt, és ezáltal láthatóvá tesszük. És akkor el tudjuk dönteni, hogy most jobbra megyünk, balra megyünk, megállunk, nem állunk, és ettől nagyon jó egy pilóta, hogy folyamatosan szinte 360 fokban itt a térben mindenfele figyel, és mer néha kockáztatni, néha tudja, hogy mikor kell visszakapcsolni a sebességet, de ami jellemző, hogy én elég ilyen kapkodós gyerek voltam, és azért sokat segített lassulni a repülés, de még itt is kijött, hogy volt, hogy én kicsit így erőből próbáltam megoldani a helyzeteket, és nyilván nem ment úgy, mint aki higgadtabb, tapasztaltabb, tudja, hogy itt bolyban kell maradni, tehát együtt a többiekkel, minél tovább, mert akkor hamarabb megtaláljátok a megfelelő útvonalakat, az erősebb termékeket, amivel aztán feljebb lehet jutni és gyorsabban haladni.
1: Erőből, azt mondod, hogy erőből próbáltad megoldani. Ezt hogy kell elképzelni a levegőben, hogy te erőből próbálsz valamit megoldani?
2: Hát mondjuk azt mondom, hogy nem tudja nálam jobban az a 50-60 ember, aki éppen mondjuk ott velem van egy ilyen emelésben, hanem én kitalálom, hogy fog egy erősebb terméket találni, majd odébb, azt gondolom, hogy ott jobb lesz, és egyedül ugye sokkal nehezebb itt a végtelen térben belebotlani abba, amiben 50 ember egy ilyen gerebjeszerűen pásztázik, és jobbra-balra figyel, másodpercenként körbejár az embernek a feje, és látja, hogy hoppott egy kicsit balra-jobban emelkednek, vagy jobbra itt van egy madár, és akkor gyorsan oda megyek, és sokkal hatékonyabb, hogyha ugye együtt pásztázzuk az eget.
1: Értem. Na, és ugye itt több repülési nap volt, ha jól tudom. Melyik repülési napod sikerült jobban, és miért?
2: Igen, általában egy versenyen ilyen 4-5, jó esetben 6 verseny nap szokott lenni. Az ilyen első kategóriai versenyeken, mint a VB, EB, vagy világkupa, ott akár 8-10 is. Most 10 napon repültünk összesen, abból volt egy bemelegítő nap, ez egy kisebb, ilyen egyszerű háromszögalakú 50-60 km-es feladat volt, viszont utána egyből felugrottunk 80-100 km közötti feladatokra, és ebből volt összesen 9 érvényes versenynap. Hát mindjárt az elsőn, ott nem jól indítottam, ott a feladat kb. Harmadánál leszálltam, ott is próbáltam okosabb lenni, mint a többiek, és egy más utat választottam, amit kevesebben jártak, nem jött be. De akkor még úgy voltam, hogy jobban első nap, első ilyen versenyen nem szontyolottam el, és második nap egészen jól formát tudtam hozni, és akkor beértem így a mezőny közepén ilyen 60-70. helyen. Ráadásul egy nagyon szép útvonalon repültünk, amerre még sose jártam, annak ellenére, hogy már többször repültünk itt versenyt. Az Ohridi tó melletti Prespa-tónak a partján volt a cél. Át kellett repüljünk egy ilyen érdekes hegyvonulaton, ami után elénk tárult ez a tó, és hát igazán nagy élmény volt maga a repülés is, meg a végsiklás. Utána volt egy szabad napunk, amikor nem volt jó idő, ez volt az egyetlen nap, hogy nem repültünk. Ez a nap is érdekes volt, mert a tapasztaltabb magyar pilótatársaink segítettek az ernyőnek a trimmelésében, úgymond a beállításában, ez egy ilyen lézeres mérőeszközzel történik, és akkor ez is tanulságos volt. Kicsit tuningoltunk is a felszerelésen, a szabályoknak megfelelően persze, és akkor az adott megint egy ilyen löketet, hogy na most akkor itt az új ernyővel kicsit, hogy mondjam, így felbátorodva majd így jobban nyomom, és hát akkor itt ebből megint jöttek a kudarcok, hogy túltoltam, és megpróbáltam úgymond nem türelmesen játszani. Meg az is hozzátartozik, hogy az én felszerelésem azért nem annyira profi, mint mondjuk itt a világ élvonali belékének, mert hát ezek drága felszerelések, és eddig úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy egyből a legkomolyabb cuccal fogok menni, mert az eddigi versenyeken nem is jött ki annyira a különbség az én kis szerényebb mondjuk beülőmmel, ami nem annyira áramvonalas, vagy nem annyira új. Hát itt azért egyből az első sikláson hiába indultam egymás mellett a többiekkel, mondjuk 10 perc múlva már legalulra kerültem, és akkor már a termiknek az aljában már gyengébbet kaptam, és nem az volt, mint más versenyeken, hogyha kicsit lemaradok, akkor így kifigyelem, hogy ki merre megy, és gyorsan utolérem őket, hanem ez a távolság ez egyre inkább csak nőtt, és a következő 3 napon szinte mindig ilyen frusztrációban voltam, hogy lemaradok, egyedül maradok, egy rossz döntést hozok, és akkor 60 ember így elmegy mellettem, mint egy gyors vonat, szóval teljesen más.
1: Uh-huh. És hány órákat repültetek most így egy-egy ilyen versenynapon?
2: Hát általában 3-4 óra volt, amit a levegőbe töltöttünk. Ebből mindig volt majdnem egy óra várakozás, amíg az összes pilóta a levegőbe kerül startpozícióba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen eligazítás, megmondják, hogy mi a feladat, mindenki beadja a műszerébe az útvonalat. Amúgy tök érdekes útvonalak voltak a háromszögtől a csillagon át a cikcakig, mindenféle. És akkor ott ugye összevárjuk egymást. Erre általában egy jó óra van, másfél óra. Érdemes minél előbb menni, és akkor jó helyre tudné kerülni. Viszont ez is fárasztó. Régen direkt később startoltam, hogy ne kelljen annyit ott körözni a nagy tömegbe, mert ilyenkor azért közel kerülünk egymáshoz, figyelni kell, és ez egy ilyen óriási mentális teher. De aztán az idővel megszokja az ember, és most ami nagyon fegyelmezetten az egész magyar csapat szinte minden nap legalább egy órával az indulás előtt elstartolt. Ugye ez egy stresszes dolog, a startolás, hogy ott sorba kell állni, meg mindenki kicsit izgul, hogy hogyan kerül a levegőbe, de aztán szerencsére simán ment, és akkor ott várjuk, hogy visszaszámoljon a műszer, és amikor látjuk, hogy rajt, akkor elindul egyszer ez a 120-30 ember, és próbálunk helyezkedni. És akkor innentől kezdve indul a verseny, számolják a perceket, és hát a legjobbak ilyen másfél, 2,5 óra. Volt, hogy amikor nagyon hosszút repültünk, 110 kilométeres feladatot, akkor mondjuk 3 óra. Tehát összesen ilyen 3-4 órákat töltöttünk 10 napon át a levegőben, több mint 800 kilométert repülve, és közel 30 órát.
1: És magyar csapatot említettél most az imént. Ez mit jelent? Hány magyar versenyző volt kint?
2: Igen, hatan voltunk magyarok, sajnos most nem volt női csapattagunk, mert úgy szokott kinézni, hogy négy fős egy ilyen válogatott csapat, aki pontot szerezhet, és abból mindig a legjobb kettő adja a napi pontszámot. Most három pontszerző volt a hatfős mezőnyből, és megadták nekem ezt a bizalmat, hogy én legyek az egyik, mert ugye most idén egész jó formában voltam, meg tudták, hogy van két nagyon jó pilótánk, akik az tényleg világszinten versenyzik régóta, és bennük bíztak, hogy stabilan hozzák majd a pontszámot, és gondolták, én leszek majd az ilyen joker, aki hát ha megint villant valamit. Hát nem jött annyira be, én mondtam is, hogy nem ragaszkodom ehhez, meg hogyha lehet, akkor esetleg közbe cseréljünk, de ezt nem lehetett, és akkor lehet ez is egy ilyen plusz nyomást adott rám. Annak nagyon örülök, hogy nekem két célom volt ezen az EB-n. Az egyik, hogy szerezzek pontot a magyar válogatottnak, a másik pedig, hogy épségben hazajöjjek, és igazából ez sikerült. Tehát mindjárt a második nap megelőztem az egyik magyar pilótát egy hibája miatt, és hát nem sokat, de egy-két-három pontot tudtam hozzáadni. Meg utána volt egy másik nap, mikor a másik pilóta szállt le a cél előtt egy pár kilométerrel, és akkor volt lehetőségem pontot szerezni, ami kicsit fájt, hogy nem volt teljesen jó a kommunikáció a levegőben, a csapaton belül a rádiókommunikáció, és nem tudtam, hogy ő nem ért be a célba, és én ugyanúgy abban a stílusban versenyeztem, hogy minél több embert megelőzzek, pontot szerezzek, és annyira pekes voltam, hogy pont egy ilyen leáramlásban, egy ilyen süllyedés szakaszon mentem keresztül a végén, és cél előtt én is pár száz méterrel leszálltam. És hiába szereztem több pontot, mint ő, nem jelentősen, mondjuk 20-30 ponttal. Ha meg beérek a célba kicsit lassabban, mondjuk fél perccel később, akkor 400 ponttal többet szerzek, és akkor lehet, hogy a magyar válogatott nem 16. lesz a 30 közül, hanem mondjuk 10., ami azért most már egy sokkal előkelőbb helyezés lett volna. De hát ebből is ugye tanultunk, a csapatnak is szerintem kicsit fejlődnie kell így a technika területén, hogy tényleg halljuk egymást, kommunikáljunk hatékonyan, már látszik, hogy az összes többi profi csapat, meg alpesi népek egyfolytában a rádió kapcsolatban vannak.
1: Uh-huh. Hát figyelj, tényleg mindenből tanul az ember, és gyakorlat teszi a mestert, ahogy ezt ma már mondtam, úgyhogy mi gratulálunk, figyelj, azért nem semmi, hogy egy Európa bajnokságon így 7 év gyakorlattal magad mögött már részt tudtál venni, és hát reméljük, hogy a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben szintén lesz még alkalmad ilyen európai és világversenyeken is részt venni, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk, még azért annyit mondjál, hogy nektek meddig tart a szezon, ez a versenyszezon? Most vége van, vagy ez egész évben tart, és még valahova mész a következő időszakban?
2: Igen, köszönöm szépen a szép méltató szavakat. Én mondjuk jövőre lesz világbajnokság, aztán két év múlva lesz megint Európa-bajnokság. Hát azért még egy VB-t megnéznék, hogyha bekerülök, de azért nagyon sok jó magyar pilóta van, és az most egy szerencsés együttállás volt, hogy ebbe bekerültem. Most amúgy pont 10. voltam a világranglistán, szóval elvileg még kvalifikálhatnék is, hogyha minden így marad. A maga a szezon az pedig hát Európában még így szeptember végé, október elejéig is vannak komoly versenyek, mondjuk Andalúziában, vagy Törökországban, vagy melegebb éghajlatokon, de hát ugye nagy a földgolyó, és vannak versenyek télen is a Dél-Afrikában, vagy Dél-Amerikában, Ausztráliában. Most ilyet azért nem tervezek, erre a szezonra eléggé kirepültem magamat, vagy kiversenyeztem. De szeretnék majd egyszer ilyen helyre is eljutni. Akik igazán komolyan nyomják, azok igazából télen-nyáron utaznak, és úgy szerzik a pontokat, meg a tapasztalatokat.
1: Jó, hát akkor neked most ezek szerint pihenő következik, ha jól értem. Jó, hát akkor jó pihenést kívánunk, és még egyszer gratulálunk akkor az EB részvételhez, és csak így tovább, Kornél.
2: Köszönöm szépen a támogatást. Sziasztok!
1: Fej Kornélnal, paksi származású magyar siklóernyőssel beszélgettünk, aki Észak-Macedóniában, Krusevóban vett részt az Európa-bajnokságon augusztusban. Most zenével folytatjuk, és a zene után majd streetballal jövünk vissza.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 32 perc van, és folytatódik az élesztő. Ahogy azt ígértem, streetballról lesz szó. Kállai Évát köszönthetem itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Ugye te vagy az országos versenysorozatnak, streetball versenysorozatnak a versenyigazgatója. Először is egy kicsit tisztázzuk itt a Paks FM hallgatóinak a fejében, hogy mit kell tudni erről az országos versenysorozatról.
2: Ez az országos versenysorozat már 34. évadját kezdte meg idén májusban, és a paksi állomással zárul a vidéki helyszínek sora. Úgyhogy ez egy régi nagy hagyományoknak örvendő sorozat, akár csak Pakson a sport, illetve a kosárlabda. Úgyhogy örülünk, hogy ott is népszerűsíteni tudjuk a kosárlabdát, és mindenki számára elérhetővé tenni az utcai kosárlabda játékot.
1: Ez minden évben Pakson zárul, már a vidéki állomások sora, vagy minden évben máshogy van?
2: Nem lehet azt mondani, hogy minden évben Pakson zárult, de igazából tavaly is úgy sikerült kialakítani a versenynaptárt, hogy ott zárult, és most idén is. Úgyhogy ez egy kiváló lehetőség így a környéken élőknek, a környéki kosárlabda városoknak, hogy még egy kicsit a felkészülést még több játékkal megspékeljék, és levezessék az iskola kezdési stresszt, és kiadják magukból, és egy olyan játékot játszanak a szabadtéren.
1: Mikor és pontosan hol lesz ez a verseny?
2: Szeptember 5-én az ESO sporttelepen, a Morgan Courton és a mellette lévő területeken lesz megrendezve. Ez egy nagyon jó helyszín, egyrészt a Morgan Court egy gyönyörű szép pálya, és mellette a fás erdőzöld terület egy nagyon jó hangulatot ad a szabadtéri játéknak. Kicsit másabb, ugye, mint a csarnok, az ott érzett vibráció, a labdapaktorás, a hangot, és emiatt egy különlegesebb élményt ad. Alapvetően a versenysorozatunknak az a célja, hogy különlegesebb helyszínre vigyük ki a kosárlabdát, legyen ez egy városnak a főtere, vagy egy erdős terület, ahol van egy megfelelő rész, akár egy kőbányán, és ennek az aspektusában mégis egy színvonalas mérkőzéseket játszani. 3-3 ellen játszák ugye ezt a kosárlabdát, ez egy gyorsabb, pörgősebb játék, viszont nem csak profi kosarasok tudják játszani, hanem már amatőrök is, akik hárman összeállnak, passzolgatnak, és elég könnyen beletalálnak a gyűrűbe ők is.
1: Milyen korosztályokat vártok?
2: Ami különlegesség a rendezvényünknek, hogy igyekszünk leszedni minden korosztályt, tehát egészen már a 10 éves korosztálytól, a kenguru korosztálytól van egy úgynevezett plusz 35 senior korosztályig tartó korosztályi besorolásunk, fiúk, lányok jöhetnek, külön vannak értékelve, és van egy úgynevezett vegyes kategóriánk is, ahol vegyes csapatok tudnak összeállni, ott annyi feltételünk van, hogy egy lánynak mindig a pályán kell lennie.
1: És meddig lehet jelentkezni a csapatoknak?
2: Még időben vagyunk, ugyanis mai félkor zárul a nevezés, úgyhogy le lehet adni a nevezéseket még a streetballnet.hu weboldalon, és a kenguru korosztálynak ingyenes, a többi korosztályban pedig 20 000 forint a csapat a nevezési díj. Egy csapat 3 plusz 1 főből szokott állni, a plusz 1 fő ugye a csere.
1: Lehet, hogy én vagyok tudatlan, de erről a kifejezésről, hogy kenguru korosztály, még nem hallottam. Ez kiket takar pontosan?
2: Igen, minden korosztályi megnevezésnek van az évszámon kívül egy kadett, egy junior, egy ilyesmi, és a kenguru jelenti a legkisebbeket. Ez nálunk a 2015 és fiatalabbakat jelenti, akik még épp hogy elkezdték igazából a sportot, de már ügyesek, de már van kiírt bajnokságuk ötödben is, úgyhogy őket jelentés. Szeretnénk, hogyha ők is integrálódnának a 3-3 rendszerébe, ami ugye a mi történelmünk során, ugye már lassan mondhatjuk azt a 34 évad során, mi úgy kezdtük ezt az egészet, hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom Budapesten a Hősök terén, és kész, ez milyen jó buli lesz. És akkor ebből a jó buliból az alakult ki, hogy bejelentkeztek a vidéki kosárlabda a Fellegvárnak, és hogy fú, ez annyira jó, hogy csináljunk már ott is egyet. És megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy de jó lenne ez a sportág az olimpián. És hát az utcáról az olimpiára kifejezés 2020-21-ben valósult meg, és tényleg olimpiai sportág lett a 3-3. Úgyhogy ez egy nagy sikersztori a számunkra is. Úgyhogy ide el lehet jutni, és az elmúlt 3 olimpián egy hajszálon múlott, hogy a női és a férfi válogatottunk is kijusson az olimpiára, ami kosárlabdában azért nagyon nagy szó.
1: Na, hát ez tényleg egy nagyon, nagyon szép eredmény. És akkor, ha már versenysorozatról beszélünk, és több állomása van, nem tudom, hogy az egyes sorozat, vagy az egyes állomások között van valamiféle összekötő kapocs, tehát itt ilyen pontgyűjtés zajlik, vagy teljesen egymástól különálló versenyek ezek?
2: Nagyon jó a kérdés. Igen, van összefüggés. Minden állomásunk győztese meghívást kap az országos döntőre, ami szeptember 19-én lesz a Hősök terén, ami egy nagyszabású kosárlabda ünnep, a Magyar Kosárlabdázás napja, és itt a kosárlabda minden szakága bemutatkozik, kezdve a speciális olimpikonok kosárlabdájától a kerekesszékesek kosárlabdájáig, de egy kis ötöt is lesz benne, a 3-3-at ugye a streetball, országos döntője képviseli, és nem mellesleg az akrobatikus kosárlabda, egy akrobatikus nemzetközi kosárlabda kupa is lesz a FaceTeam jóvoltából, és Kínából, Iránból, USA-ból, Szlovéniából jönnek ellenfelek, és ez egy 5. alkalommal megrendezett ilyen különleges akrobatikus kupa. Mm-hmm. Úgyhogy ez 5 éve nem volt Magyarországon, és nagyon jó, hogy egy ilyen nemzetközi kupát sikerült ismét szervezniük, ami egy nagyon látványos show. Aki esetleg nem tudja, mi ez az akrobatikus kosárlabda, ez a trambulinról zsákoló és mindenféle koreográfiát bemutató zsákolások.
1: Aha, jól hangzik, izgalmasan hangzik, és ha már ilyen viszonylag nagyszabású rendezvényről beszélünk, akkor hányan dolgoztok ezen, és mióta, hogy ez az egész versenysorozat megvalósuljon így országosan, és hát akkor a szeptember 19-i országos döntővel a Hősök terén?
2: Igyekszünk úgy dolgozni, hogy mindig bevonunk helyi segítőket, akik jobban ismerik ugye a helyi környezetet, így Pakson is van egy szervező partnerünk, akik most éppen a Morgan tornán is dolgoznak, illetve mi így a központban 4 állandó emberrel és különböző kommunikációs és alvállalkozói stábokkal dolgozunk, és tényleg minden régióban, minden állomásunkon vannak helyi kosárlabdában jártas, illetve a helyi életben jártas emberek, akik segítik a munkánkat.
1: Kiegészítő programok a streetballon kívül lesznek, vannak, vagy kizárólag a versenyekről, illetve a versenyről szól a Paksi program is?
2: A Paksi program most 100%-ban kosárlabdáról szól. Tavaly egy időpontban esett az atomfutással, látszott, hogy mennyire megmozdult tényleg az egész város. Most csak a kosárlabdáról fog szólni, de ez is nagyon színes programokkal próbáljuk kiegészíteni. A 3-3 kosárlabdán kívül lesznek ügyességi dobóversenyek. Ezek nagyon népszerűek az NBA programjában is, ilyen például a 3-pontos dobóverseny, van egy úgynevezett two-ball game, ezt az NBA-ben bemelegítésre használják, és nagyon látványos, nagyon pörgős, nagyon gyors, és nagyon szeretik a játékosok, illetve egy büntető dobóversenyen is kipróbálhatják magukat a játékosok 2 mérkőzés között, és hogyha mindenki kellemesen kifáradt délelőtt a kosarazásban, akkor a Morgan Ferdinand tornának az esti bronz és mérkőzésére és döntőjére még bemehet a csarnokba, és megnézheti, élvezheti, reméljük a az a sikereit.
1: Így van, és reméljük, hogy minél több, főleg a kisgyerekek közül beülnek majd erre a tornára is, hiszen ki tudja, lehet, hogy egyszer majd ők is NB1-es játékosok lesznek. Még azért beszéljünk egy utolsó kérdésként a díjazásról, mert hát gondolom, hogy itt nyertest is hirdettek, hiszen versenyről beszélünk, és milyen díjban részesülnek a dobogósok?
2: A streetballnak az alapszabálya az, hogy csak az első díjazók. Ez kicsit így az utca szabályából jött, úgyhogy a győzteseket díjazók. Természetesen a kengurukor azt egy kivétel, a kicsit mint az első hárman, hogy minél jobban motiváljuk őket arra, hogy csak így tovább, és ez egy jó útvonal. Az első helyezett pedig egy ilyen egyedi winner pólót kap, amit sehol nem lehet megvenni, és csak a győztesek kaphatják meg, illetve még sportfelszereléseket a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából, amit az első helyezett csapatok kapnak.
1: Na, hát akkor szerintem ez egy tök jó kis egyedi különlegesség, úgyhogy egyrészt sok sikert kívánunk a versenyhez, minél több nevezőt, és buzdítanánk a Paks FM hallgatóit is arra, ha valaki tud olyan csapatról, aki a közelébe streetballozik, akkor mindenképpen, tehát ma éjfélig még tudnak regisztrálni, ugye? Azt mondtad, ha jól emlékszem.
2: Igen, uh-huh. igen, ma éjfélig még rá kell nevezni a megszokott streetballnet.hu oldalon.
1: Aha, streetballnet.hu oldalon lehet tehát nevezni, és akkor szóljatok az ismerősöknek, hogy le ne maradjanak. Nagyon szépen köszönöm Kálai Évának, a Streetball országos versenysorozat versenyigazgatójának, hogy itt voltál velünk, és akkor hajrá, sok sikert kívánunk a rendezvényhez.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Most pedig akkor zenével folytatjuk, Luis Capaldi következik, és a zenék után Robi hozza nektek a híreket. Tartsatok továbbra is velem, mert Takács Nagy Vivi is hamarosan csatlakozik hozzám.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen

0: NATO főtitkára tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánctanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sárréti Csókavirág népi együttes, a Pántlika néptánc együttes, a Tehetségtánc műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, melynek vezetője Molnár Justina rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
1: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyűvös menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős volt, akinek nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
0: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes vezetője.
1: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt. A lányon egy háromrészes tornyos básonyt láthatunk, egy homlokbásonnyal, kis básonnyal és nagy básonnyal. Hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
0: Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perckor Takács Nagy Vivivel és Harmad Gabival. Szia Vivi!
2: Jó reggelt!
1: Megérkeztél ide a stúdióba.
2: Már meg is indult a hangulat.
1: Így van, meg is indult a hangulat. Te veszed majd át itt a terepet, úgyhogy jó hangulatba fog telni. Igen. A következő 5 óra is, öt ha jól
2: óra.
1: Számolom.
2: Igen, 4,5 majdnem, de mostantól igen, 5 óra.
1: Na, szóval kezdjük a filmek kidumálásával, igen. Mert nagyon régen voltunk így reggel együtt adásba, úgyhogy most muszáj kidumálnunk egy pár dolgot, mert hogy itt egyrésztről Jacob Elordi, képzeld el, azt nyilatkozta, teljesen kiakadtam, hogy naponta háromszor hívja fel az anyukáját. Igen. És azt akartam megkérdezni, mert tudom, hogy te imádod Jacob Igen. Elordit, nagy szerelem.
2: Red flag.
1: Hogy mi a véleményed?
2: Nem hagynám.
1: De annyira durva, egyébként tényleg, amikor így, kit hívsz fel leggyakrabban? Hát anyukámat háromszor egy nap fölhívom. Tessék! 30 éves vagy mindjárt.
2: Tehát, hát ez a baj. Igen.
1: Nem az a baj, tehát a kedves hallgatóknak mondanám, hogy nem az a gond, hogy valaki szereti az anyukáját, sőt,
2: nem.
1: Imádjuk, cuki meg minden. De azért háromszor 30 évesen fölhívni anyukádat.
2: Ez milyen hosszúságú? Tudod, hogy így...
1: Hát ez igen.
2: Tudod, hogy most itt órákat dumcsíznak?
1: És nem azért, mert anya beteg, tudod, tehát nem arról van szó, hogy figyelj, fölhívom, hogy mi van veled,
2: persze.
1: Minden rendben, nem tudom, hanem
2: én is imádom anyukámat, meg szinte napi szinten beszélünk, nem mindig tudjuk felhívni egymást, mert ő is szegény dolgozik, én is 800 fele vagyok, de hogy így...
1: Kicsit azért igen, kicsit azért úgy érzem, hogy azért...
2: Ez egy kicsit túl már.
1: Nagyon nagy a behatás, az anyai behatás.
2: A hatás teljesen. Nekem az, hogy mondjuk ilyen szoros egy kapcsolat, az tök jó, meg pozitívum, de amikor tudod, ennyire uralja egy anya a gyerekét,
1: hát az
2: nem
1: fura.
2: Tudom, hogy mi a, ott a háttér, tudod, hogy hogy neve, de hogy ott van apuka, együtt nevelték, együtt is vannak, még a mai napig is, meg nem tudom, nekem mindig az jut eszembe, hogy csináltak vele a Covid idején egy felvételt, ilyen online interjút, és akkor így azt hitte az interjúztató hölgy, hogy valaki van az ágyán, egy hölgy, vagy nem tudom, tudod, egy csajszí, vagy nem tudom, és akkor nem, itt fekszenek anyáék az ágyamba. És ott voltak basszus az anyukája, meg az apukája az ágyban mögötte, mert látszott ott az anyukájának a lába, tudod, hogy így ki volt. És akkor igazából odafordította a kamerát, hogy csak anya és apa van itt.
1: Oké.
2: Akkor még mindig így, what? Nem?
1: Igen,
2: nem.
1: Hát nem tudom, hogy Kendall Jenner mit szól ehhez, mert ha jól tudom, most ők
2: együtt
1: alkotnak, úgyhogy biztos, hogy hát az ilyen anyukával valószínűleg meg kell vívni a harcokat.
2: Figyelj, ott is elég fura ez a kapcsolat szerintem a Kendalléknál. Anyukával is, ugye a anya-apa, vagy apa átváltozott anyává, vagy második számú apává, vagy nem tudom, szóval ugye ott...
1: Nem tudom, nem ismerem a családi hátteret.
2: Így. Igen, ott, ha jól tudom, akkor a Kendallnak, meg a Kylie-nak az apukája, nem tudom már, meg valami, nem tudom, Jenner, igen, valamilyen Jenner.
1: Igen, megnéztük, igen.
2: Ott ő átváltoztatta magát nővé. Volt, ő egy olimpikon volt egyébként, és nagyon szerette a feleségét, meg mit tudom, szóval tényleg nagyon-nagyon jóban voltak, meg a mai napig is egyébként jóban vannak, de hogy igen, ott volt egy ilyen nem átváltoztatás, mert úgy érezte, hogy nem boldog a testében, és akkor így át. De mindegy. Igen. Szóval, hogy ezt is azért most egy gyereknek ezeket megélni, tudod, hogy pedig nagyon szeretik, és meg támogatták az apukájukat, meg minden, csak hogy azért teljesen, aha, ott, igen. Szóval, ja, úgyhogy ennyi, nem kell erről többet túl sokat beszélni, csak mondom ezt, hogy szimplán tudod, hogy milyen kapcsolat, hogy neki szoros a kapcsolata a szüleivel, aztán lehet, hogy a Kylie Jenner is folyamatosan hívogatja az anyukáját, vagy nem tudom, vagy a Kendall, na mindegy, szóval, hogy így
1: jó,
2: elég
1: hát
2: fura,
1: hogy... Jó, kell igen lejátszani, igen. Az biztos, hogy neked akkor ezek szerint red flag.
2: Á, én biztos, hogy nem hagynám, hogy ennyit beszéljen.
1: Kérdés, hogy hogy lehet nem hagyni?
2: Hát, lennének ötleteim. Jacob Elordival lennének ötleteim. Hogy ne beszéljem.
1: Egyébként, igen. Ha már Jacob Elordi, tudod, legutóbb, amikor róla beszéltünk, akkor az üvöltő szerep kapcsán jött szóba, mert hogy megnéztük mind a ketten, és kidumáltuk itt, hogy láttuk mi ezt a filmet, És képzeld el, hogy azóta én elolvastam újra magát a könyvet, és megnéztem a korábbi filmváltozatokat is.
2: De mikor volt a korábbi film? Tehát, hogy
1: Van egy
2: 70-es évek? Vagy
1: nem,
2: 60?
1: Azt hiszem 90-es évek, 90-es? Ha jól emlékszem, és az Angol betegben, jaj, mondd a színész nevét, a Ralph Fiennes, vagy nem tudom, hogy ejtik a nevét, az ő főszereplésével, illetve azt hiszem, hogy a Juliette Binoche, vagy nem tudom, valaki, tehát talán ők voltak ketten, volt egy, illetve nagyon sok olyan volt egyébként, ami annyira nem ismert, vagy legalábbis így európai és világszinten nem annyira ismert színészek vannak, de egyébként tudod, hogy ki a férfi főszereplő, mert a J.Lo-val álmomban már láttalak.
2: De na, tudom, ő játszik benne.
1: Igen, tehát
2: és ő a Jacob Elordi?
1: Igen, ő a Heathcliff. Na és a lényeg, hogy arra jutottam, hogy az a filmváltozat azt tükrözi, vagy azt képezi le legjobban a film, vagy a könyvet magát. Uh-huh. Viszont bevallom őszintén, hogy nekem a szereposztásban jobban tetszett, most így utólag arra jutottam, hogy jobban tetszik a mostani.
2: Mostanival.
1: Csak az nem követi annyira magának a történetnek, vagy a könyvnek a történetét.
2: Ott az volt főleg, hogy amit aki rendezte a filmet, vagy producere volt ugye ennek a filmnek, ugye nem tudom mi a hölgy neve, tök mindegy igazából.
1: Valami Emerald.
2: Igen, és hogy az, hogy ő 16 évesen, amikor ezt olvasta, ezt a könyvet, akkor benne mit váltott ki? Tehát ugye ez volt, hogy ő mondta is, hogy ő nem akarta, és az üvöltőszelek azért is van nyuszi fülbe téve, mert hogy ő nem akarta, hogy ő ezt a könyv szerint feltétlen, hanem az ő érzéseit próbálta, ami 16 évesen ő érzett ezzel a filmmel kapcsolatban. Most lehet, hogyha igen, én is 16 évesen látom ezt először, akkor lehet, hogy nem ilyen érzéseket vált ki belőlem. Nekem megmondom, hogy ez nem is a film, hanem maga az, amit ez az egész látványvilág, nekem az, amilyen színe volt ennek a filmnek, hogy itt tényleg azt éreztem néha, hogy így fázom a film közben, úgy nem tudom, hogy olyan fájdalmas volt nekem végig ez a film. Uh-huh. Szóval én tényleg nem is tudom, hogy és ugye arról is szól, tehát, hogy tényleg, hogy nem tudnak együtt lenni, de hogy hát volt sok beteg dolog benne.
1: Hú, és a könyv egyébként még durvább.
2: Tehát
1: az a durva, hogy a könyvnek a brutalitását egyáltalán nem adja vissza a egyik film se egyébként.
2: Hál'
1: de Isten. Igen, de hogy itt tényleg azon gondolkozik az ember közben, miközben olvas, egyébként itt megnéztem Emerald Fennellnek.
2: Igen, tényleg.
1: Szóval azon gondolkoztam a könyvolvasás közben is, hogy úristen, ugye arról szól tehát az alaptörténet végül is az, hogy amit csak addig láttunk itt a legutóbbi üvöltőszelekben, hogy meghal a Kathy, de ugye az alaptörténet az, hogy ők szerelmesek, de mivel szegény a Heathcliff, ezért nem őt választja, férhez megy egy vagyonoshoz, a Lintonhoz, viszont ugye meghal. És köztük egyébként a könyv szerint semmiféle ilyen nemi aktus nincsen a halál pillanatáig. Egy csók csattan el akkor, amikor már a halál van, meghal, és utána ugye az ő kislánya, Kathy, aki felnő, tehát gyakorlatilag ő kerül a középpontba, és az, hogy a Heathcliff hogyan akar még mindig bosszút állni a férjen, a Lintonon, azért, mert hogy valaha azért, mert ő nem volt vagyonos, ezért őt választotta. És
2: világos.
1: És figyelj, olyan durva személyisége van a Heathcliffnek, hogy hát nem olyan cuki, mint a Jacob Elordi.
2: De egyébként ez ebben is nagyon látszódik. Szóval a filmben is nem a cukiságát szereted, hanem hogy jól néz ki, meg az, ahogy szereti. Tehát, hogy inkább az, hogy ott az elején az, hogyha ott őt választja, akkor ez nem jön ki belőle, ami utána kijött, amit csinált ugye a feleségével, vagy maga ez a része, hogy manipulálja ezeket a szálakat. És nekem akkor, amikor ott tényleg majdnem kapcsolódnak már, hogy most őt szereti, de nem őt választja, és ugye elmegy a Heathcliff, az nekem az olyan fájdalmas pillanat volt, hogy komolyan mondom, mintha kitépték volna a szívem, azt éreztem, igen, hogy így...
1: Abszolút, ez és így... ezt egyébként szerintem jól hozza. Film Margot Robbie szerintem a legjobb, Keti, egyébként nagyon, az összes közül, nagyon, tehát ott nagyon is nagyon jó
2: színésznő
1: jól hozza azt a karaktert is, amit a filmhoz. Na és azt akartam mondani, hogy amin így az ember olvasás közben, hogy így ezt a brutalitást tapasztalja a könyvben, amit olvas, azon gondolkodtam, hogy úristen, hogy nem szabad ennyire egóból élni. Hát, tehát, hogyha ér egy sérelem, most tök mindegy, hogy az magánéleti jellegű, vagy bármilyen, akár munkahelyi is lehet, de hogy ennyire utána ne tudják kilépni abból a mókuskerékből, hogy rá vagy feszülve, és csak azért is, és majd most én megmutatom, és igen, minden az enyém lesz, és én leszek a leggazdagabb, és mindenkit tényleg így fú, maga alá gyűr, meg nem tudom, hogy így szerintem ez egy nagyon jó könyv abból a szempontból, hogy személyiségformáló tud lenni, hogyha valakinek szüksége van egó leépítésre. Mert lehet, hogy nem mindenkit szólít meg. Nem véletlen, hogy engem megszólít.
2: Igen. Na, nem, igen, szóval, de mondom, ez a film is maga tényleg nekem szabályosan így fájt. És az, hogy így nem tudnak együtt lenni, vagy nem tudom, és valószínű ugye az Emerald az valahogy ezt látta benne, mondjuk a könyvben, vagy ezt akarta, hogy ők azért valamilyen szinten mégiscsak találkozzanak bármilyen módon, hogy ilyen titkosan, meg nem tudom. Egyébként ez hozta ezt az izgalmat egy picit ebbe a filmbe, én azt gondolom, hogy ahogy találkoztak a titkos találkozók, itt találkozni, ott találkozni, szóval, hogy így igen.
1: Ja, ez tett bele egy ilyen vibrálást, az biztos. Na jó, hát a Jacob Elordiról akkor ennyit, meg az üvöltőszelekről, viszont a másik kedvenc sorozatunk is ugye folytatódott, igen, és erről se dumáltunk még az Én és a Walter fiúk.
2: Így van.
1: Kijött a második évad.
2: Te harmadik.
1: Nem, bocsánat, harmadik, harmadik, nem is van. Igen, harmadik. Te mit szóltál hozzá?
2: Kiborultam. No. Az elején nagyon szerelmes voltam ismét kolba. És hogy tényleg már az első résznél úgymond összejöttek.
1: Igen, az egyébként szóval váratlan volt.
2: Az nagyon váratlan
1: gyors
2: volt. Igen. És komolyan így, mi történik meg?
1: Nem ez tudom. Túl szép, hogy igaz legyen.
2: Igen, aztán meg is jött ugye a végén, de hogy ezek a nagy szerelmek, meg amikor tudod így, miért jön az Eliót, meg így miért kavarja azért, meg nem tudom, és ugye megint ez a háttérben kavarászás, hogy te viszed rossz útra a Jackie-t, és nem tudom, ez nem, tehát lehet persze elvinni rossz útra valakit, vagy nem tudom, de amikor szerelmes az ember, akkor főleg az első olyan szerelmét, mert mindkettőnek szinte ez az első olyan szerelme, én azt gondolom, hogy így nem baj, ha néha felrúgunk olyan dolgokat, amit mondjuk mi gondoltunk, hogy így lesz, hogy én így tanulok, hogy úgy tanulok, vagy
1: például
2: nem
1: tudom. Princetonra megyek.
2: Igen, hogy nem biztos, hogyha... Tehát azt nem kell alábbadni nyilván, de hogy minden másban, meg miért nem lehet egy picit engedni? Annyi trauma érte szegény kislányt, és közben meg itt ez a boldogsága, az első pillanattól ez a srác tetszik neki, és tényleg ilyen nézőben, hogy Isten, de jó, hogy összejöttek, és már alig vártam, és hogy az az arc annyira cuki volt, amikor így összejönnek, és akkor az az arc a Cole-nak, hogy így nem hiszi el, hogy így mi történik, vagy nem tudom. Megmondom őszintén, az utolsó részt azt nagyon sokára néztem meg, mert amikor az 9. részben, vagy a 8., nem tudom melyik az utolsó, az utolsó előtti az részben, között, hogy ott szétmennek, spoiler veszély, tudod? Mi? Hát én, és akkor ahogy beszél vele, tudod, a gyertyák között, meg nem tudom, és nem ez hülye. Most ez miért?
1: Annyira ideges lettem.
2: Fölidegesedtem teljesen, és nem néztem tovább. És akkor ugye, amikor mondta, hogy ja, felvettek, ugye a végén, és akkor ugye a bőgés hegyek, meg nem tudom, és így tényleg azt éreztem, mint a tini korunkban, hogy ezek a problémák, tudod, hogy igen, ez probléma, nem ami most van, tudod, nem tudom, az még probléma volt, tudod, ilyen, ez szóval, hogy néha annyira jó lenne, hogyha csak ezek a problémáik lennének, hogy
1: igen,
2: kibe vagyunk szerelmesek, ki tetszik, Edina barátnőmmel szoktuk mindig azt beszélni, bakker, amikor csak ezek voltak, hogy igen, nem ír vissza. Miért nem ír
1: igen,
2: vissza?
1: Látta és nem ír
2: igen,
1: vissza.
2: Mi történik? Találkozunk, nem találkozunk? Szeret, nem szeret?
3: szakított velem, sírjunk, stb. És így annyira néha, hogy újraélném ezeket a pillanatokat, de hogy nem mennék vissza, tudod, ilyen, már, hogy nem csak, hogy tényleg...
1: Csak bölcsebben tudod, hogy már ezt tudod, a mostani tapasztalatoddal visszamenni, és jó van, szakított. Jó,
3: jön a következő úgyis, vonatok. Ez szoktam. Itt a gyors vonat megérkezett a hetes vágányra.
1: Tényleg,
3: én mindig azt szoktam valahogy nekem az, hogy az érzet maga hiányzik, hogy amit mindig is beszéltünk, tudod, ez az ilyen első pillanatok, első kibontakozás, vagy nem tudom, ami nyilván egy hosszú kapcsolat után nem lesz mindig olyan, de tud belevinni az ember szerintem. Tehát, hogy mi is ugye a Lőrincben 800-szor elváltunk a paksiak szerint, mert éppen nem töltöttünk fel közös
1: képet. Fogtok.
3: Igen, folyamatosan válunk. És... szimplán annyi, hogy nyilván megpróbáltuk a mi életünket valahogy egy picit privátabban kezelni, mint lehet az átlag, vagy nem tudom. Én ezt választottam, vagy mi ezt választottuk, nem is ez a lényeg, hanem mi is, tehát hogy most például voltunk a Strandfesztiválon, és valahogy ez is, hogy minket így ez hozott össze annó, vagy úgy itt kezdődött el minden 2018-ban, akkor még nem jöttünk össze, de hogy nekem így az volt az első olyan pillanat, amikor újra találkoztunk, hogy hosszú évek után, hogy 10 éve nem láttam akkor Lőrinc, jó, nem 10, de mit tudom, 7-8 éve, és hogy így akkor volt bennem az, hogy hát milyen jól néz ki a Lőrinc, vagy úgy bennem ez volt ott teljes mértékben, és most a Strandfesztiválon megint egy picit ilyen fiatalabbnak éreztük magunkat, szerintem ilyen szertelennek, tényleg annyira
1: gondtalanak,
3: jó volt.
1: Gyerek nélkül,
3: és tudod, azért 4 napot voltunk Nonesz nélkül, és kicsit tényleg, amikor így visszatalál az ember, és megint olyan, hogy a házasság évfordulónk is akkor volt, bár így nem nagyon töltöttük együtt, mert mindegyikünk más zenét szeret, és így én az mit tudom, én egyedül nyomtam, amíg az analóg Balaton, és így boldog házasság évfordulót szívem.
1: Azért félúton valahol
3: néha találkozzunk, igen, de hogy... Nem ezen múlik nyilván ez az egész, de néha jó egy picit így vissza gondolni azokra a dolgokra, de igen, hogy hát én ezek a tini fiúkat nagyon szerettem itt ezekben a filmekben. Igen. És mindig találnak is olyat, az ugyanaz, mint például az Off Campusnál is, az már nem annyira tini, de azért... mit tudom én, ott is.
1: Igen
3: nem annyira tini, de számomra tini.
1: Igen,
3: és akkor hogy ott is, hogy tök durva, hogy egy srác sem az esetem, ugye ezt már annyiszor beszéltük, de azért tudok választani mindig, és hogy annyira durva, hogy a szőkék soha nem voltak az eseteim, most meg itt ki az, aki rossz fiú benne, kicsit, és ilyen, és Dín, és így, hát levert a víz, és alig várom már, hogy a második évad megjelenjen, mert ugye hát akkor ők lesznek a főszereplők benne. Úgyhogy ezeket.
1: Hát én is várom. Egyébként a Walter fiúknál én egy picit meglepődtem tényleg ezen, hogy az első rész végén, és hogy valahogy így nagyon gyorsan lezavarták ezt.
3: Hát meg miután a második évadot lezárták, hogy ott hogy volt az egész második évad.
1: Igen, és úgy valahogy és arra számítottam, meg... hogy onnan folytatódik
3: picit,
1: az egész.
3: Picit, igen.
1: És picit persze, igen, de mégse, na mindegy, szóval kicsit ezt talán így elkapkodottnak éreztem, de
3: igen,
1: nem
3: volt. Igen, szerintem nagyon szerették volna, vagy lehet, hogy nagyon sok olyan kritika érte, még erre is gondoltam, hogy így már mikor jön már össze, vagy nagyon várták, hogy összejöjjenek, és nagyon cukik is voltak, meg az, hogy én ezt nem tudtam, hogy ők most a való életben is együtt vannak.
1: Ja, hát nem tudom, ez most már akkor megerősített tény. Mert beszélték, pletykálták.
3: Nem az, hogy megerősített. Nem több olyan, most is volt valami olyan felvétel, ahol így nagyon most ez lehet megint csak a színészi kémia, hogy tök jó megvannak. Tök sok olyan kép van fönt, vagy ilyen videók, vagy nem tudom, ezek nem tudom, hol vannak. Tehát nem ilyen AI, meg nem tudom, hanem szimplán csak olyan kis kedvesen néznek egymásra, vagy olyan kis cukorfalatok együtt, vagy nem tudom, meg most a legutóbb ilyen fotózásuk volt kettejüknek, ami nekem egy, nem tudom, egy picit lehet, hogy többet adott abból, hogy ők
1: hátha, valami van.
3: Én ebben bízok. Igen, de a csaj az, most annyi féleképpen találod meg, de azt írják, hogy 33 éves.
1: Igen, igen, én is ezt valahol
3: de aztán utána meg valami 2000, hogy is volt, 2002-est is írnak, meg 93-ast is, meg nem tudom, szóval nem én... tudom, ezt így soha, és nem erősítette nehéz meg a csaj sem.
1: Igen, nehéz eldönteni, de én azért, ha tippelhetnék, akkor inkább arra tippelnék, hogy közelebb áll korban hozzám, tehát az a 90-valahányasra tippelnék.
3: Simán el tudom
1: képzelni. Egyszerűen a nyakvonalát, ha megnézed, akkor azt szerintem
3: hát figyelj, ilyen kis babalány arca van. Igen, de az arca meg tök fura, hogy az meg ilyen, tudod, ez amikor így 15-től 35-ig bármi lehet. Igen.
1: Igen. Na jó, van. Hát akkor Vivi, átadom neked a terepet, mert éppen 9:30 van, úgyhogy igen, mostantól 2-ig Takács Nagy Vivi hozza nektek a jó kis slágereket. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltatok az élesztőben, velem holnap legközelebb a szabad péntekben találkozhattok. Tamással és Józsival kidumáljuk majd a hét történéseit, és akkor most pedig szép napot és jó rádiózást nektek. Tartsatok továbbra is velünk!
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek ma veletek, hozom a jobbnál jobb slágereket. Ebben az órában még meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Olivia Dean-től a So Easy 2026-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM. Összeköt.

0: egész nap. Paks FM.
1: Összeköt.
2: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod,

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint változóan napos, felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben szerencsére, az északnyugati szél viszont felélénkülhet. Reggel 16 fokig hűlt le a levegő, egészen enyhe volt most a reggelünk, délutára viszont már igazán nyárias. Időre számíthatunk, 29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A délutáni órákban jövök még majd egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot lessük majd meg, mi is várható. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

0: Közlekedj velünk!
1: És most pedig nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Tece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányban útszükület várható. Fatgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányban útszükület várható. A 6-os főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézak és repedés kiöntés zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél árokpatka szegély rendezés zajlik, útszükület várható mindkét irányba. Paks-Kölesd összekötő úton a 10-es és a 13-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányban várható útszükület. Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton a 15-ös és a 22-es kilométernél burkolatjel festés zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Szekszárd-Simontornya összekötő úton a 0-es és a 12-es kilométer között kaszálás zajlik, valamint Szedres és Medina összekötő úton is a 0-es és a 9-es kilométer között mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Szerencsére nem látok balesetet a környékünkön, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Birkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Színjátszó Egyesület fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A legmelegebb hónap volt az idei

0: területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházás több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzottkő szállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a Vármegye tűzoltó egységei kedden, közölte a katasztrófa védelem. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedden éjjel Tengelicen a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3, egyenként 200 liter gázolajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan ház tetőszerkezetére dőlt egy nagyméretű fa kedden éjjel Lengyel külterületén. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezetek kismértékben megsérült. 1000 négyzetméteren égett az akácos kedden délután a Baranya megyei Mekényes külterületén. A dombovári hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren égett tarló és erdő aljnövényzetek kedden délután fürgett külterületén. A tűzesethez a tamási önkormányzati, valamint a sárbogárdi és a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megfékezték a lángokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, valamint meglessük majd, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke ezen a héten. És hozok nektek Harmad Gabi kolléganőmtől is egy tudósítást, mert hogy Bölcske is számos programmal készül nekünk az ősszel, úgyhogy érdemes minket hallgatni ebben az órában is. Az óra végén pedig szokásosan jönnek a közlekedések. Hírek. Ha nem akartok lemaradni, mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Benson Bontól a Beautiful Things 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összegöl.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 3-án Nem tűntem el címmel láthattok Richter Gedeon életéről egy dokumentumfilmet a Csengedines Kulturális Központban. A vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője is, Rudolf Péter, de az egész vetítés az 17 órakor kezdődik. Szeptember 3-ától 5-éig újra paksi borbála lesz a Sárgödör téren, rengeteg programmal indul. A mai napon a Cimbali Benddel veszik kezdetét az esemény 18 órakor, de ma még a Medinai Tambura zenekart, a Fényre írt szót és a Zuboly zenekart is meghallgathatjátok. A holnapi napon az Apropó színjátszó egyesület kezd 16:30-kor, aztán Latin Combo, Szexádi Jazz Quartet, Csiki János és a Mezzo, Firkin és a Ritmusa együttes lesz. 5-én vasárnap pedig a belvárosi betyárokkal veszik kezdetét a nap 16:30-kor, majd érkezik Eszterhéj, Máklikör, Kaca és Rockwave zárja a napot 21:30-kor. A mai napon 9 és 16 óra között még folyik a Csengeiben a véradás, úgyhogy aki teheti, az menjen el, adjon vért és mentsen ezzel egy életet. Szeptember 5-én 9 óra és 13 óra között a 3. nyílkihegyi termelői piac lesz a Nyódomban, úgyhogy aki szeretne kézműves termékeket venni, kóstolni, az mindenképp látogasson ki a Csengeivel szemközti dombhoz. Hát ilyen jó kis programokat találtam nektek erre a hétre, remélem mindenki talál magának kedvéhez illőt, látogassatok el a piacra, a borbálára, valamint a mai napon véradás és még a Richter Gedeon életéről szóló dokumentumfilm vetítése és pódium beszélgetése is lesz ma Rudolf Péterrel, úgyhogy nem érdemes kihagyni ezeket a jó kis programokat, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et az e-féle információkért.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Harmat Gabi kolléganőm tudósítását, mert hogy számos programmal készül Bölcske település az ősszel, a település polgármesterével beszélt kolléganőnk Baranya Istvánnal, a következő percekben tőle hallhatjátok a legközelebbi bölcskei programokat.
2: Folyamatosan vannak programjaink, amikre szintén én azt gondolom, hogy egy falunak a méretéhez képest és költségvetéséhez képest megfelelő pénzösszeget szánunk. Itt a következő időszakban szeptember 12-én lesz, ami nem önkormányzati rendezvény, de hát mégiscsak Bölcskének én azt gondolom, hogy egy nagyon kiemelkedő rendezvény a szüreti felvonulás és a szüreti bál, amihez most mégiscsak annyi közünk azért van, hogy korábban, ahol meg volt szervezve, az a helyszín az most foglalt, úgyhogy biztosítottuk a rendezvényházat hozzá, és annak az udvarát, ahol nagyszámú érdeklődés esetén még plusz sátor is kerül majd felállításra, az szeptember 12-én lesz, tehát gyakorlatilag a következő hétvégén, ahova a várunk környékbeli lovasokat, és hát a Néptánc csoport, a Néptánc Egyesület, a Bölcski Néptánc Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és ők fognak a különböző állomásokon fellépni, és ők szervezik az esti bált is. Ezt követően az idősek világnapja alkalmából október 1-én szervezünk egy kis mulatságot a szépkorú korosztálynak, ahova Szávolovics Gabit hívtuk meg a Nyári Károly László úrral, úgyhogy ott egy kis nótázásra kerül majd sor az idősek körében, aztán pedig jön a falunap, ami idén október 10-ére esik, a település napja az október 7-e, és most az ahhoz közelebbi hétvég az a 10-e, nem pedig a 3-a, ahogy a szombati nap. Úgyhogy 10-én tartjuk a falunapot a Pincefaluban, ahol nagyon sok fellépő lesz, de erről majd szerintem később részletesen még tudok tájékoztatást adni, és hát lehet majd jó borokat is kóstolni, meg a gyerekeknek is rengeteg dolgot szerveztünk, lesz egy kis vidámpark, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni hozzánk. És hát itt az elmúlt időszakban, júniusban, augusztusban is járt nálunk egy küldöttség a testvértelepülésünk részéről, Szépvízről, Csíkszépvízről, akik szívesen jönnek hozzánk, és szívesen töltenek nálunk el mindig néhány napot, mert szeretnek itt lenni, szeretnek velünk időt tölteni, és szívesen vonják be ebbe a dologba az ottani gyerekeket is, és ennek most már 3. éve egy záloga az, hogy cserediák programot működtetünk. Erre szintén közeljövőben szeptember 15-től kerül sor. Szeptember 15-én érkezik hozzánk Szépvízről az ottani általános iskolának a diákjainak egy 9 fős csapata, meg a kísérőtanárok, akik eltöltenek az itteni diákokkal egy kurta hétvégét, illetve egy hetet, tehát ők itt lesznek keddtől szombatig, és akkor utána rá egy hónapra, október derekán pedig a bölcskei diákok mennek Szépvízre. Ilyenkor a diákok azok családoknál vannak elszállásolva, mert azt gondoljuk, hogy a gyerek-gyerek közötti baráti kapcsolat az elő tudja segíteni a szülő-szülő közötti baráti kapcsolatnak is esetleg a kialakulását, és ez így hosszú távon jobban fenntartható, mint hogyha mindent az önkormányzat akarna megszervezni, tehát egy kicsit úgy kezébe adjuk a családoknak is a baráti kapcsolatoknak az alakítását, tápolását, és ez most már 3. éve, rá azt gondolom, hogy idén is majd jól fog működni. Az első 2 év az egy sikertörténet volt, most kezdjük a 3. évet itt ebben a dologban, úgyhogy nekünk az ősz az nagyjából így néz ki, és így telik el így gyakorlatilag október végéig.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.

Samantha Jay-től szólt a Step Up 2006-ból, és hát nem véletlenül hoztam nektek ezt a dalt, mert hogy 20 éves lett a Step Up film, amivel igazából megindult Channing Tatum, valamint akkori szerelme, később felesége, majd gyermeke, anyja Jenna Devon karrierje. És hát ott a 2000-es évek környékén elég sok táncos filmet láthattunk, de ez a Step Up, ez egy ilyen kiemelkedő volt. És ugye én akkoriban még táncoltam, és mindig is nagyon szerettem volna ezzel foglalkozni, csak aztán a térdem és a bokám közbeszólt, de örülök, hogy nem így tettem, viszont mindig gyakoroltam az ottani koreográfiákat, sőt be is tanultam. Ma már nem biztos, hogy így sikerülne, és nem biztos, hogy olyan magasra tudnám emelni a lábam, mint a filmben Jenna Devon, de az biztos, hogy nagyon-nagyon lelkes voltam már akkor is, úgyhogy emiatt is hoztam nektek a következő számot, ami szintén egy táncos filmből jön, de a 2000-es évek elejéről, a Dirty Dancing 2-nek a betétdala lesz. Heather Headley-től szólja most a Cuba 2000-ből.

0: És most közlekedj velünk!
1: És most pedig nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Paks-Tece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányban útszűkület várható. Fad-Gerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányban útszűkület várható. A 6-os főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hízak és repedés kiöntés zajlik, szintén mindkét irányban útszűkület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél árokpatka szegély rendezés zajlik, útszűkület várható mindkét irányba. Paks-Kölesd összekötő úton a 10-es és a 13-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányban várható útszűkület. Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton a 15-ös és a 22-es kilométernél burkolatjel festés zajlik, szintén mindkét irányban útszűkület várható. Szekszárd-Simontornya összekötő úton a 0-es és a 12-es kilométer között kaszálás zajlik, valamint Szedres és Medina összekötő úton is a 0-es és a 9-es kilométer között mindkét irányban útszűkület várható. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Szerencsére nem látok balesetet a környékünkön, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.
6: Csak még egyszer, utoljára, legyünk egy másik.
5: A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene három napon keresztül.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Schummer Orsolya, a paritásos bizottság tiszás elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák előd, a Mi Hazánk alelnök ezt szinte

0: Kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Az atomerőmű SE válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében térdfájdalmakkal küzdött és játszott, többszöri orvosi vizsgálat után pedig megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába.
2: Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. De még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniába ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon. Nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. Szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
0: Az ASE csapatával néhány közös edzésen van túl Benke Szilárd, aki így jellemezte az alakulóban lévő gárdát.
2: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád. Sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen. Vannak még azért hiányzott, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten. De az edző játék felfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel. Szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret. Úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
0: Hétvégén lesz az első nagy próbatétel, melyen az ASE már a teljes kerettel pályára léphet. A Morgan Ferdinand emléktornán pénteken délután 4 órakor az Alba Kaposvár, fél hétkor az ASE oroszlány összecsapás lesz. Szombaton 4 órakor kerül sorra a bronzmérkőzésre, a döntő pedig este fél hétkor lesz. És még egy kosárlabda sportesemény lesz Pakson, szombat délelőtt a Morgan Court pályán rendezik meg az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

11 óra 5 perc van, és a Robi hírei után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Hát én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, valamint elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, és mit ad Isten, az én kedvenc zeneim jönnek. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit is tudnék most kedvenceimként felsorakoztatni, és úgy döntöttem, hogy most nem a bulisabb oldalamat mutatom meg, hanem azokat a dalokat hozom nektek, amik egy picit így elérnek a szívemhez, és ezzel kapcsolatban valahogy így másképp látom a világot. Remélem tetszeni fog nektek ez az óra is. Aztán hamarosan hozok még nektek Pálffy Kati kolléganőmtől egy tudósítást, aki kint volt szombat este a Sárboré rendezvényen, és interjúkat készített borászokkal, valamint résztvevőkkel is, és több vidéki vendég érkezett, csak hogy Schiller vagy Paksi bort kóstoljanak, azért ez nem semmi. Volt, aki Magyarodról érkezett, egészen elképesztő, és ami még elképesztőbb az az, hogy biciklivel, szóval érdemes bennünket hallgatni ebben az órában is, de most megyünk tovább Kamráddal, tőle pedig szóljon a Be Mine 2025-ből.

Justin Timberlake-től szólt a Mirrors 2013-ban, és hát ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az én kedvenc dalaim. Sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen dalokat hozzak nektek, mert általában minél pörgősebb és minél bulisabb dalokat szeretek itt déltől egyig tartani és fellistázni a Best of órában, de valahogy ma nem ez jött az én gondolataimba, vagy nem ilyen kedvem van, hanem úgy voltam vele, hogy olyan dalokat hozok nektek, ami valahogy megérint engem, és valamilyen úton teljesen a szívemig tud hatolni, úgyhogy egy picit lehet, hogy lassabb hangzással érkezem hozzátok, de azt is megígérhetem, hogy nem fogtok elaludni, hanem inkább csak élvezitek a szerelem hullámhosszát itt a Paks FM-en. Most viszont megyünk tovább még a jó kis bulis dallamokkal. Jonas Blue-tól fog szólni a Wide 2019-ből.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálfi Kati kolléganőm tudósítását, mert hogy újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödör tér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendeztek a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete, melynél 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként pedig 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, Kovács, Krausz, Timár Mayer pince és Hírci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, és hamisíthatlan nyári ritmusokat is biztosított DJ Gico. Az este folyamán Mayer Anti borászt kérte mikrofonhoz Pálfi Kati kolléganőnk, vele hallhatjátok a beszélgetést a következő percekben.
2: Éjszakában nyúlóan tart itt a mulatozás a Paksi Sárborén. 5 pince van nyitva, ugye most, és az egyik Mayer Antinak a pincészete borászata. Anti, milyen borokat kínáltál az idén, és egy pár mondat essék már szó arról is, hogy az idei kemény szezon, időjárás, éghajlat, az mennyiben viselte meg a szőlőket, meg titeket, mint borászokat?
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
2: A szőlőfajták közül melyik az, amelyik azért a legkönnyebben viselte ezt a szárazságot, illetve melyik volt az, amelyik meg a legnehezebben?
3: Azt vettük észre, hogy a Sánchegynek a tetején ott nagyon nehezen viselik a szárazságot, valószínűleg ugye ott a csapadék, illetve a vizes zóna az mélyebben van, területfüggő is, és általában a vörös fajták azok jobban bírják a szárazságot, illetve a napot. Nem csak a vízhiány, hanem ugye az erős ultraviolett sugárzás, az is nagyon nagy probléma. A fehér szőlőket jobban megviseli, mint a kék szőlőket.
2: Idén másokadik alkalommal rendeztétek meg a Sárborét, itt a Sárgödör téren. Milyen volt a felhozatal, tehát mennyire volt jó a hangulat, illetve szép számmal látogattak-e ki?
3: Nagyon örülünk annak, hogy eseményről eseményre egyre több ember érkezik a rendezvényünkre. Van még azért hova fejlődnünk, de azt veszük észre, hogy az emberek is egyre jobban felfedezik. Most egy kicsit kompaktabb lett ez a rendezvény. Igazából ez a véletlen műve, mert ugye 7 pincészet állt össze és csinálja ezt a rendezvényt. Most ebből a 7-ből 2 kiesett, különböző okból, ideiglenesen. A véletlennek a műve, hogy pont a két felső, a fenti téren lévő 2 pince esett ki, és akkor most itt a kis térre koncentrált a rendezvény. Jövővel kapcsolatban inkább az a célunk, hogy minél jobban kibővítsük, szeretnénk majd azért idővel a nagy teret is, meg a kis teret is azért minél jobban bevonni ebben a rendezvényben.
1: A szombati Sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmárné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence, mesélte kolléganőnknek, és több mint 4 éve visszajáró vendégek az eseményre.
2: Itt vagyunk a Sárgödör téren, nagyon jó a hangulat, már elfogyott már egy jó pár pohár bor, itt mindenki részéről, ugye 5 pince van nyitva, és hát én is jártam itt pincéről pincére, beszélgettem emberekkel, és ráakadtam egy számomra kuriózumnak számító családra, vagy baráti társaságra, akik nem paksiak, és nem is a környékbeliek, hanem hát viszonylag messziről érkeztek Szolnokról. Magdi, hogy kerültél ide, és ha jól tudom, már nem első alkalommal, vagy itt Sárgödör téren borozgatni?
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk. Baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt, ami azért kezdődött, mert a barátainknak a gyermeke Sopronba jelentkezett tanulni, és miután Sopronba járkálunk, mindig néztük, hogy milyen különleges helyekre tudnánk még eljutni menet közben, de ami a legfontosabb, az az, hogy én magam nagyon szeretem a Schiller borokat, és a férjem addig kutlászkodott olvasmányai során, hogy ráakadt arra, hogy itt Pakson létezik egy Schiller fesztivál, tehát Pakson és a környékén Schiller borokat gyártanak. Na hát akkor ezt nekünk meg kell nézni. És hát Paks útba esik Sopron felé természetesen. Ennél fogva addig nyomoztam, hogy megtaláltam Kovács Mihály főpohárnokot itt Pakson, és felvettem vele a kapcsolatot, aki nagy örömmel fogadott bennünket első alkalommal, és tök különleges borokat mutogatott nekünk, többek között, ami számunkra addig ismeretlen volt, Isabella borát, amit ő maga úgy jellemzett első alkalommal nekünk, hogy úgy tudja, hogy azt nagyon kevesen szeretik, illetve többek között vagy szeretik, vagy nem szeretik, és általában 10 emberből 9 nem szereti. Mi megjelentünk itt 4-en, de a férjem nem iszik egyáltalán, de hát 3 emberből 3 nagyon szerette, úgyhogy már ez elképesztő élmény volt magának a borásznak is, úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és azóta rendszeresen visszajárunk, és többféle rendezvényen is voltunk már itt. Nagyon szeretjük a borait, ezért ő hozzájárunk vissza Paksra.
2: De hát azért a rendezvényeket figyelitek, gondolom azóta voltatok már a Schiller Fesztiválon, említetted, hogy ez az első alkalom, hogy a Sárborén itt vagytok. Hogy ízlik a paksi Schiller?
4: Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon kevés borász csinálja, pontosan tudom, hogy az eljárás nem egyszerű.
2: És hogy mint tetszik a Sárgödörtér? Hány éve jártok most már ide-vissza?
4: Ha jól emlékszem, akkor már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödörtér, fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Hát örülök, hogy ilyen messziről eljöttetek, és jól éreztétek magatokat, illetve jól érzitek magatokat, és hát természetesen Paks visszavár benneteket.
4: Nagyon szépen köszönjük, jövünk még, ez biztos.
2: És hát természetesen vigyétek jó hírét is országszerte.
4: Így lesz, ez így is van, mindenkinek említjük.
1: És ezzel nem ért véget a Sárboréra érkezett vidékiek sora. Barabás József például Mogyoródról kerékpárral vágott neki az útnak, bár elsőként családlátogatás céljából, de végül a Sárgödör téren kötött ki a feleségével és családjával. A vele készült interjút hallhatjátok a következőkben.
2: Üdvözöllek itt a Sárgödör téren, és hát nagyon meglepődtem. Itt a környezetemben mesélték nekem, hogy te kerékpárral érkeztél Paksra, a Sárgödör térre, a Sárboréra?
5: Nem teljesen egészen idáig, majdnem 110 kilométert jöttem, igen, Mogyoródról, egészen Apostagig jöttem, és hát ez egy ilyen családi rendezvény, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor kijövünk erre a borfesztiválra is. Tehát nem teljesen konkrétan ez volt a cél, de akkor úgymond a kellemest összeköztöttük, hogy akkor miért ne legyen így, mert teljesen spontán buli lett ebből, mert mikor indultuk volna haza, akkor mondta az unokatesóm neje, hogy miért nem menjünk ki a borfesztiválra, és akkor kitaláltuk, hogy végül is miért ne, és akkor így keveredtünk ide.
2: Most vagytok itt először a Sárgödörtéren, vagy akár a Sárborén?
5: Igen, most vagyunk először, Pakson már többször voltunk, de itt most vagyunk először, igen.
2: És hogy tetszik, hogy ízlenek a paksi borok?
5: Nagyon finomak a paksi borok, és nagyon jó a hangulat, meg ami nagyon tetszett, hogy első alkalom, mert mindig, amint említettem is, bringával vagy autóval jöttünk át, nagyon tetszik, hogy nagyon szép a város, tehát hogy rendezett, tiszta, meglepő, hogy csak ámultam és bámultam, hogy milyen szép a város.
2: Hát akkor remélem visszatérő vendégek lesztek majd itt a Sárgödör téren.
5: Az biztos, hogy visszatérő vendégek leszünk. És az egész Magyarországra igaz, hogy bárhová elmész, ott mindig barátságosak az emberek, és itt is ugyanez van, hogy bemész egy pincébe, és már rögtön keretkezik egy beszélgetés, mert ugye mi méhészek vagyunk, és már egy pincébe elkezdtünk a méhekről beszélgetni, az aszályról, de ilyen a magyar ember, hogy bárhol tud, rögtön egymásra talál és tud beszélgetni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Sorry Papi. De nem csak ez az egyetlen örök.

0: Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

Olivia Dean-től szólt a Man I Need 2026-ból. Igazából nekem ez az énekesnő ebben az évben jött fel, úgymond a zenei listámra a So Easy-vel és az imént hallott Man I Need című slágerével. Én előtte nem nagyon ismertem és hallgattam őt, de ez a két dal szerintem kifejezetten jól sikerült, és főleg ugye az esküvő szférában mindkettő dalt nagyon sokan használták, akár videókon, bevonulásnál, vagy maga a szertartás közben is előfordult egy-egy Olivia Dean dal, és megerősítette, hogy készíteni fog egy harmadik albumot is. Egy interjúban azt mondta, hogy a The Art of Loving készítésekor több olyan dal is született, amelyek végül nem kerültek fel az albumra, és elképzelhető, hogy ezekből is felhasznál majd az új lemezen. Megjelenési dátum nincs még, legalábbis ez nem lett megerősítve, de az imént hallott dal lett egy igazán nagy áttörés szerintem. Már 1 milliárd hallgatottságnál jár például a Spotify-on is, ami egészen elképesztő, és hát az amerikai poprádiókban is hatalmas sikert ér el vele, vagy ért el vele. Én továbbra is nagyon szeretem, ezért játszom nektek szüntelenül a Paks FM zenei kínálatában is. Most viszont megyünk tovább a Swedish House Mafiával, tőlük pedig szóljon a Wait So Long 2025-ből.

0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: A szeptemberi iskola kezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskola kezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írja az MTI a Hungaromet ZRT szerdai közlése alapján. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a délalföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor a

0: vette, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzatkő szállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most következik Best of kedvencek Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
2: 12 óra 5 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a kedvenc dalaimat és előadóimat, és már beszéltem nektek az előző órában arról, hogy most mi is lesz déltől egyig. Olyan dalokat választottam ki, amik úgy igazán eljutnak a szívemhez, és most ez nem egy ilyen nagyon gyors, pörgős óra lesz, hanem egy picit romantikusabb oldalról nézzük az én kedvenc slágereimet. Nagyon sokszor például előfordul, hogyha hosszú útra megyek akár szertartást tartani, akkor nem pörgős dalokat választok, hanem inkább egy picit szerelmesebbet, olyat, aminek nagyobb mondani valója van, mint csak egy pörgős bulis kis dallam. Úgyhogy most ezeket fogom nektek hozni déltől egyig a Best of órában. Meg is kezdem az órát egy nagy-nagy kedvencemmel, Justin Timberlake-kel, tőle pedig a Mirrors fog szólni 2013-ból.
1: Best of kedvencek Vivitől, déltől egyig. A keverőpultnál Takács Nagy Vivi.

Kerép Tomi és Nagy Bogi szól, tőlük pedig a Nem ígérek semmit című sláger. És hát képzeljétek, hogy Verép Tomi ugyan nem Nagy Bogival, de hamarosan érkezik Paksra, és a hazafelé turnéval három helyszínen várja a rajongókat, érdeklődőket egy koncert keretein belül, ahol Balázs Fecó dalai csendülnek fel. És hát ugye kicsit lelőttem a point, nem Nagy Bogi, hanem Kovács Gyopár lesz majd az énekes társa. Én nagyon szeretem Gyopár hangját, gyönyörű énekesnő, színésznő, főképp ugyebár a több színházban is játszik, de most az Erkel színháznak a színésznője, és én nagyon szeretem őket együtt ketten, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Október 30-án Pakson lesz majd ez a koncert, szóval ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp látogassatok el a Csengeibe, én úgy gondolom megéri, mert ez a két személyiség, ez a két énekes valami hatalmas csodát fog a színpadra vinni, ebben biztos vagyok. Most viszont megyünk tovább egy másik nagy kedvencemmel, Teddy Swims-el, aki ugyebár jövőre Európába látogat turnézni, és nagyon-nagyon szeretnék eljutni az ő koncertjére is, de addig is jönnek itt a Paks FM-en a slágerei, tőlem most szóljon a What More Can I Say?

Berecki Zoli és Szőke Niki szólt, tőlük pedig a Zuhanás 2024-ből. Na hát az első az, hogy Berecki Zoli nem maradhat ki a kedvences órámból, mert hogy szinte mindig elhozom nektek valamelyik slágerét. Ezt még sosem hoztam el, és azért sem, mert nem annyira rádió kompatibilis az én nézetemben, viszont annyira gyönyörű dal, és annyira nagyon szeretem, hogy van olyan, amikor folyamatosan ezt pörgetem, és valamiért annyira eljut hozzám, Niki gyönyörű hangja is, Zoli is elképesztő benne, úgyhogy ez ők így együtt egy kerek egész, haha. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen megírt és megkomponált dal lett. Úgyhogy azért hoztam nektek most ezt, hogy ti is egy picit ízlelgessétek, szeressétek, hát ha a ti kedvenc zenei listátokba is fel fog kerülni, csak úgy, mint egy újabb Teddy Swims sláger, a Face Myself, amit Elit Duhéval énekel. Nekem ez a dal egy hatalmas nagy favoritom, úgyhogy most hallgassátok ezt 2025-ből.

0: a Malari szólt egy gospel kórustól. Hát egészen elképesztő, ez a dal nagyjából pár napja lett nagy kedvencem, és azóta folyamatosan ezt hallgatom. Nagyon érdekes, amikor egy dal nálam becsipődik, akkor az folyamatosan megy, és nem nagyon tudok leállni vele. Ez történt ezzel a dallal is, egyébként egy TikTok videóban találtam rá, úgyhogy remélem ti is megszerettétek, és egy picit pörgősebb dalokat szerettem volna hozni nektek az óra végére, hogy felkészüljünk a következő órára is, mert hogy még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, szóval tartsatok velem!
1: Ez volt a Best of Kedvencek órája Vivitől! Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 3-a csütörtök, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Idén is megtartották a vármegye napot, bedrogozva rabolt el egy motort egy bonyhádi férfi, már az aséval lett Benke Szilárd, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházás több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kőszállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. Hét telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalszatánc tanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is

0: az ünneplős lányviseletet és egy gyümölcs menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős voltak, nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
1: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes vezetője.
0: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos bársonyt. A lányon egy háromrészes tornyos bársonyt láthatunk, egy homlok bársonnyal, kis bársonnyal és nagy bársonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
2: Fox FM hírek.
1: Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődéséért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor, a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Győrkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Győrkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SL válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében tért fájdalmakkal küzdött és játszott, többszöri orvosi vizsgálat után pedig megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába.
3: Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. Még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk 2 nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniában ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon. Nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. A szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
1: Az ASE csapatával néhány közös edzésen van túl Benke Szilárd, aki így jellemezte az alakulóban lévő gárdát.
3: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád. Sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen. Vannak még azért hiányzók, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten. De az edző játékfelfogása is egy

0: dinamikus játékot képvisel. Szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret. Úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk. Sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
1: Hétvégén lesz az első nagy próbatétel, melyen az ASE már a teljes kerettel pályára léphet. A Morgan Ferdinand emléktornán pénteken délután 4 órakor az Alba Kaposvár, fél hétkor az ASE oroszlány összecsapás lesz. Szombaton 4 órakor kerül sorra a bronzmérkőzésre, a döntő pedig este fél hétkor lesz. És még egy kosárlabda sportesemény lesz Pakson, szombat délelőtt a Morgan Court pályán rendezik meg az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most
4: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után még egy órán keresztül Vivi a Paks FM stúdiójába. Remélem velem tartotok, mert hogy jönnek a jó kis dalok, aztán meglessük, hogy milyen programok várnak bennünket ezen a héten Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, de csak a jó zenék után, mert most szóljon Taylor Swift-től a Dress 2025-ből.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 3-án Nem tűntem el címmel láthattok Richter Gedeon életéről egy dokumentumfilmet a Csengedines Kulturális Központban. A vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője is, Rudolf Péter, de az egész vetítés az 17 órakor kezdődik. Szeptember 3-ától 5-éig újra Paksi Borbála lesz a Sárgödör téren, rengeteg programmal indul. A mai napon a Cimbali Benddel veszik kezdetét az esemény 18 órakor, de ma még a Medinai Tambura zenekart, a Fényre írt szót és a Zuboly zenekart is meghallgathatjátok. A holnapi napon az Apropó Színjátszó Egyesület kezd 16:30-kor, aztán Latin Combo, Szexádi Jazz Quartet, Csiki János és a Mezzo, Firkin és a Ritmusa együttes lesz. 5-én vasárnap pedig a belvárosi betyárokkal veszik kezdetét a nap 16:30-kor, majd érkezik Eszterhéj, Máklikör, Kaca és Rockwave zárja a napot 21:30-kor. A mai napon 9 és 16 óra között még folyik a Csengeiben a véradás, úgyhogy aki teheti, az menjen el, adjon vért és mentsen ezzel egy életet. Szeptember 5-én 9 óra és 13 óra között a 3. nyílkihegyi termelői piac lesz a Nyódomban, úgyhogy aki szeretne kézműves termékeket venni, kóstolni, az mindenképp látogasson ki a Csengeivel szemközti dombhoz. Hát ilyen jó kis programokat találtam nektek erre a hétre, remélem mindenki talál magának kedvéhez illőt, látogassatok el a piacra, a Borbálára, valamint a mai napon véradás és még a Richter Gedeon életéről szóló dokumentumfilm vetítése és pódium beszélgetése is lesz ma Rudolf Péterrel, úgyhogy nem érdemes kihagyni ezeket a jó kis programokat, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et az e-féle információkért.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Fox FM-en.
1: És már hozom is nektek az infókat a holnapi nappal kapcsolatban, hogy milyen idő is várható pénteken. Az időkép előrejelzése szerint fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati, északnyugati szelet pedig országszerte élénk erős hőrökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27 és 33 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Egyébként a hétvége is hasonlóan napos időre számíthatunk. 31 fok között alakul majd a hőmérséklet a délutáni órákban. Azért ez nem olyan rossz, és szerencsére az idő is megengedi, hogy programozhassunk a hétvége folyamán, úgyhogy menjetek, kiránduljatok, menjetek ki a Borbálára, és élvezzétek a jobbnál jobb programokat Pakson és a környéken.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: lesz a Magnetic. Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok.

Hughes-től szólt az I Other You 2024-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a hétre, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb jövő héten fogunk találkozni. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek és hozza a jó slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4 ezer méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz. És beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszínjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánctanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sárréti Csókavirág népi együttes, a Pántlika néptánc együttes, a Tehetségtánc műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, melynek vezetője Molnár Justina rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
3: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyüvős menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős voltak, nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
2: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes vezetője.
3: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt, a lányon

0: Tották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 3-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan Harmad Gabi és Pál Fikati féle tudósítással egyaránt jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során, szóval érdemes lesz most is velünk tartani. Tartsatok velünk, az első track joga Ariana Grande-t illeti. A We Can't Be Friends, Wait For Your Love-ot fogjátok hallani 2024-ből. Let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Gabri Pontit és Sean Paul-t hallottátok, ez volt a Born to Love Ya 2025-ből. Nos, szeptember 3-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Serafina nevű hallgatóinkat üdvözöllhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Anne-Marie, KSI és Digital Farm Animals következik a Don't Play 2021-ből. Don't play.

Ez volt Martin Garrix és a 2025-ös Told You So. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nyárias szeptemberi délutánnak a lendületét. James Blunt következik, a The Truth, azaz az igazság 2019-ből. Let's go!

Ez volt Marshmello, Ellie Goulding-gal és Avajon-nal kiegészülve a Save My Love 2025-ből. A gyurihirek.hu-n olvasom, meglepő módon, hogy a új lemezzel tér vissza Miley Cyrus. Elnézést, csak Miley írja a cikk, mert az énekesnő a nevét is lerövidítette, mostantól kizárólag a keresztnevével fémjelezve dobja piacra a zenéit. A Bass Persuades című 10. stúdió lemeze szeptember 18-án érkezik 10 dallal. Az albumon többek között Andrew Wyatt és a modell actress is közreműködik. Miley októberben a Los Angeles-i Hollywood Bowl színpadán is fellép, ahol az új lemez dalait élőben mutatja be. Az énekesnő előadóként már csak a Miley nevet használja, és ezzel együtt jelentette be új albumát is. A lemez címét saját bevallása szerint a zene érzelmi ereje ihlette, a szerelem, a szívfájdalom és az élet különböző érzései is megjelennek rajta. Nos, ennek megfelelően halljunk is egy kis Miley Cyrust, akarom mondani Miley-t, az End of the World következik 2025-ből a művésznőtől.

Josh Brace-től hallhattátok a 2024-es Easy-t. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Bell. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Summer Orsolya, a paritásos bizottság tisztes elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák előd, a Mi Hazánk alelnök ezt szintén támogatásáról biztosította a munkatervet, de csalódását fejezte ki amiatt, hogy az első ülésre csak most került sor. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor, a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az atomerőmű SL válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében tért fájdalmakkal küzdött és játszott, többszöri orvosi vizsgálat után pedig megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába.
3: Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam, de még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniába ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon, nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. Szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
2: Az ASE csapatával néhány közös edzésen van túl Benke Szilárd, aki így jellemezte az alakulóban lévő gárdát.
3: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád. Sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen. Vannak még azért hiányzók, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten, de az edző játékfelfogása is egy ilyen dinamikus.

0: Szombat délelőtt a Morgenkort pályán rendezik meg az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
2: A pontos idő 15 óra 5 perc, szeptember 3-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Billie Eilish kezd. A Birds of a Feather című számot fogjátok tőle hallani 2024-ből, de még ebben az órában hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás is vár rátok. Tartsatok velünk, let's go!
1: És most! Egy újabb óra!

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, gyengén felhős, de inkább napsütéses időnk van. Kissé szeles nyárias időként foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek, szintén 30-31 fok körül fogunk tetőzni, szombaton 29, vasárnap pedig már megint 31 fok lesz, és úgy tűnik, hogy ez lesz a szitu egészen jövő hét közepéig. Kedden akár a 33 fokot is elérhetjük majd, ugyanakkor az előrejelzések szerint egy komoly enyhülés, egy komoly évszakváltás jön az oldal. Szerint 25 fokig csökkenünk majd le, feltehetőleg jövő hét csütörtökre, amikor is egy komolyabb hidegfront majd némi csapadékkal és egy komolyabb lehűléssel érkezik. De ennyire még felesleges előre szaladni, ez a 30 és nem egyszer 30 fok fölötti hőmérséklet lesz jellemző egészen a jövő hét közepéig, úgyhogy szokás szerint mindenkinek azt tanácsolom, hogy igyon sok vizet, ezzel pótolhatjátok a napközben elveszített folyadékot, illetve a napsugárzás még komoly tényező lehet, ezért, hogyha kiteszitek magatokat a napkáros sugarainak, akkor legyen rajtatok kalap vagy sapka, világos színű ruhákat érdemes még viselni, illetve magas faktorú naptejet is érdemes használni.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Ez volt Sofyan Zau és Robert Miles kettőse, a Hutia, azaz Children című szám 2025-ből. Nos, még két track következik, egy John Newmantől, egy pedig az Eve-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és egy hamisítatlan harmad Gabi féle beszélgetés is vár rátok. Egy beszélgetés nem mással, mint Baranya Istvánnal, Bölcske település polgármesterével. A szó John Newmané, Fire in Me, ezt fogjátok tőle hallani 2018-ban.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
2: Jobb. Sokkal jobb.
1: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Számos programmal készül Bölcske település az ősszel. A település polgármesterével Baranya Istvánnal Harmad Gabi beszélgetett. A következő percekben tőle hallhatjátok a legközelebbi bölcskei programokat.
2: Tehát folyamatosan vannak programjaink, amikre szintén én azt gondolom, hogy egy falunak a méretéhez képest és költségvetéséhez képest megfelelő pénzösszeget szánunk. Itt a következő időszakban szeptember 12-én lesz, ami nem önkormányzati rendezvény, de hát mégiscsak Bölcskének én azt gondolom, hogy egy nagyon kiemelkedő rendezvény a szüreti felvonulás és a szüreti bál, amihez most mégiscsak annyi közünk azért van, hogy korábban, ahol meg volt szervezve, az a helyszín az most foglalt, úgyhogy biztosítottuk a rendezvényházat hozzá és annak az udvarát, ahol nagyszámú érdeklődés esetén még plusz sátor is kerül majd felállításra, az szeptember 12-én lesz, tehát gyakorlatilag a következő hétvégén, ahova a várunk környékbeli lovasokat, és hát a Néptánc csoport, a Néptánc Egyesület, a Bölcski Néptánc Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és ők fognak a különböző állomásokon fellépni, és ők szervezik az esti bált is. Ezt követően az Idősek Világnapja alkalmából október 1-én szervezünk egy kis mulatságot a szépkorú korosztálynak, ahova a Szávolovics Gabit hívtuk meg a Nyári Károly László úrral. Úgyhogy ott egy kis nótázásra kerül majd sor az idősek körében. Aztán pedig jön a falunap, ami idén október 10-ére esik. A település napja az október 7-e, és most az ahhoz közelebbi hétvége az a 10-e, nem pedig a 3-a, ahogy a szombati nap. Úgyhogy 10-én tartjuk a falunapot a Pincefaluban, ahol nagyon sok fellépő lesz, de erről majd szerintem később részletesen még tudok tájékoztatást adni, és hát lehet majd jó borokat is kóstolni, meg a gyerekeknek is rengeteg dolgot szerveztünk, lesz egy kis vidámpark, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni hozzánk. És hát itt az elmúlt időszakban, júniusban, augusztusban is járt nálunk egy küldöttség a testvértelepülésünk részéről, Szépvízről, Csíkszépvízről, akik szívesen jönnek hozzánk, és szívesen töltenek nálunk el mindig néhány napot, mert szeretnek itt lenni, szeretnek velünk időt tölteni, és szívesen vonják be ebbe a dologba az ottani gyerekeket is, és ennek most már harmadik éve egy záloga az, hogy cserediák programot működtetünk. Erre szintén közeljövőben szeptember 15-től kerül sor. Szeptember 15-én érkezik hozzánk Szépvízről az ottani általános iskolának a diákjainak egy 9 fős csapata, meg a kísérőtanárok, akik eltöltenek az itteni diákokkal egy kurta hétvégét, illetve egy hetet, tehát ők itt lesznek keddtől szombatig, és akkor utána rá egy hónapra, október derekán pedig a bölcskei diákok mennek Szépvízre. Ilyenkor a diákok azok családoknál vannak elszállásolva, mert azt gondoljuk, hogy a gyerek-gyerek közötti baráti kapcsolat az elő tudja segíteni a szülő-szülő közötti baráti kapcsolatnak is esetleg a kialakulását, és ez így hosszú távon jobban fenntartható, mint hogyha mindent az önkormányzat akarna megszervezni, tehát egy kicsit úgy kezébe adjuk a családoknak is a baráti kapcsolatoknak az alakítását, tápolását, és ez most már harmadik éve, rá azt gondolom, hogy idén is majd jól fog működni. Az első két év az egy sikertörténet volt, most kezdjük a harmadik évet itt ebben a dologban, úgyhogy nekünk az ősz az nagyjából így néz ki, és így telik el így gyakorlatilag október végéig.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ian Dior-t és Clean Banditet hallhattátok, ez volt a Higher 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, aztán reklám következik, majd Robi a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: neked verünk!
1: Az 51-es főúton Dunapataj átkelési szakaszán aszfaltoznak. A 104-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Kalocsa és Bátya között a 120-as és a 121-es kilométer közötti szakaszon félpályás korlátozás kerül bevezetésre, mert karbantartási munkálatokat végeznek. Az 56-os főúton a Várdombis Dunaszekcső közötti szakaszon fát vágnak. A 17-es kilométertől a 32-es kilométerig haladnak, ezért ezen a szakaszon félpályás korlátozásra kell készülnötök, valamint a fák döntésekor rövid időre megállíthatják a forgalmat. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást. A 65-ös főúton Tamási Bel területén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Itt Pakson, a Paks-Cece összekötő úton építési munkálatok miatt kilométer szelvény szerint csökkenő irányban bal oldalon korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok. A mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházás több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kőszállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az országos vízügyi főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a Vármegye tűzoltó egységei kedden, közölte a katasztrófa védelem. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedden éjjel Tengelicen a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3, egyenként 200 liter gázolajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan ház tetőszerkezetére dőlt egy nagyméretű fa kedden éjjel lengyel külterületén. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezetek kismértékben megsérült. 1000 négyzetméteren égett az akácos kedden délután a Baranya megyei Mekényes külterületén. A dombovári hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren égett tarló és erdő ajnövényzetek kedden délután fürgett külterületén. A tűzesethez a Tamási önkormányzati, valamint a Sárbogárdi és a Siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megfékezték a lángokat. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Eddig ismeretlen

0: És most.
1: A pontos idő 16 óra 5 perc, szeptember 3-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Blanka kezd. A Cara Mia-t fogjátok hallani tőle 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra.

Ez volt Nové és a 2025-ös Red All About It. Nos, szeptember 3-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Serafina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szótom Gregory, Never Look Back. Ez következik tőle 2023-ból. Let's go!

Coldplay szólt az imént a We Pray 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Jennifer Lopez-től, egy pedig Alex Warren-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és hamisítatlan Pálfi Kati féle tudósítással a Sárboréról. De a szó most még J.Lo-é, Ain't Your Mama, ezt fogjátok tőle hallani 2016-ban.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Újra megtelt élettel és prémium borokkal a Sárgödörtér augusztus 29-én szombaton este. Sárborét rendezett a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. 4 pince, 5 borászat vett részt a zenés pince túrán, pincénként 3 féle bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat DJ Geeko biztosította, Mayer Antal borászt kérte mikrofonhoz Pálfi Katalin kolléganőnk az este folyamán.
2: Éjszakában nyúlóan tart itt a mulatozás a paksi sárborén. 5 pince van nyitva, ugye most, és az egyik Mayer Antinak a pincészete borászata. Anti, milyen borokat kínáltál az idén, és egy pár mondat essék már szó arról is, hogy az idei kemény szezon, időjárás, éghajlat, az mennyiben viselte meg a szőlőket, meg titeket, mint borászokat?
3: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
2: A szőlőfajták közül melyik az, amelyik azért a legkönnyebben viselte ezt a szárazságot, illetve melyik volt az, amelyik meg a legnehezebben?
3: Azt vettük észre, hogy a Sánchegynek a tetején ott nagyon nehezen viselik a szárazságot, valószínűleg ugye ott a csapadék, illetve a vizes zóna az mélyebben van, területfüggő is, és általában a vörös fajták azok jobban bírják a szárazságot, illetve a napot. Nem csak a vízhiány, hanem ugye az erős ultraviolett sugárzás, az is nagyon nagy probléma. A fehér szőlőket jobban megviseli, mint a kék szőlőket.
2: Idén már sokadik alkalommal rendeztétek meg a Sárborét, itt a Sárgödör téren. Milyen volt a felhozatal, tehát mennyire volt jó a hangulat, illetve szép számmal látogattak-e ki?
3: Nagyon örülünk annak, hogy eseményről eseményre egyre több ember érkezik a rendezvényünkre. Van még azért hova fejlődnünk, de azt veszük észre, hogy az emberek is egyre jobban felfedezik. Most egy kicsit kompaktabb lett ez a rendezvény. Igazából ez a véletlen műve, mert ugye 7 pincészet állt össze és csinálja ezt a rendezvényt. Most ebből a 7-ből 2 kiesett, különböző okból, ideiglenesen. A véletlennek a műve, hogy pont a két felső, a fenti téren lévő 2 pince esett ki, és akkor most itt a kis térre koncentrált a rendezvény. Jövővel kapcsolatban inkább az a célunk, hogy minél jobban kibővítsük, szeretnénk majd azért idővel a nagy teret is, meg a kis teret is azért minél jobban bevonni ebben a rendezvényben.
1: A szombati sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kálmán Népászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence, mesélte Pálfi Katalin kolléganőnknek, több mint 4 éve visszajáró vendégek.
2: Itt vagyunk a Sárgödör téren, nagyon jó a hangulat, már elfogyott már egy jó pár pohár bor, itt mindenki részéről, ugye 5 pince van nyitva, és hát én is jártam itt pincéről pincére, beszélgettem emberekkel, és ráakadtam egy számomra kuriózumnak számító családra vagy baráti társaságra, akik nem paksiak és nem is a környékbeliek, hanem hát viszonylag messziről érkeztek Szolnokról. Magdi, hogy kerültél ide, és ha jól tudom, már nem első alkalommal vagy itt Sárgödör téren borozgatni.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk, baráti társasággal vagyunk itt, konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt, ami azért kezdődött, mert a barátainknak a gyermeke Sopronba jelentkezett tanulni, és miután Sopronba járkálunk, mindig néztük, hogy milyen különleges helyekre tudnánk még eljutni menet közben, de ami a legfontosabb az az, hogy én magam nagyon szeretem a Schiller borokat, és a férjem addig kutlászkodott olvasmányai során, hogy ráakadt arra, hogy itt Pakson létezik egy Schiller fesztivál, tehát Pakson és a környékén Schiller borokat gyártanak. Na hát akkor ezt nekünk meg kell nézni. És hát Paks útba esik Sopron felé természetesen. Ennél fogva addig nyomoztam, hogy megtaláltam Kovács Mihály főpohárnokot itt Pakson, és fel felvettem vele a kapcsolatot, aki nagy örömmel fogadott bennünket első alkalommal, és tök különleges borokat mutogatott nekünk, többek között, ami számunkra addig ismeretlen volt, Isabella borát, amit ő maga úgy jellemzett első alkalommal nekünk, hogy úgy tudja, hogy azt nagyon kevesen szeretik, illetve többek között vagy szeretik, vagy nem szeretik, és általában 10 emberből 9 nem szereti. Mi megjelentünk itt 4-en, de a férjem nem iszik egyáltalán, de hát 3 emberből 3 nagyon szerette, úgyhogy már ez elképesztő élmény volt magának a borásznak is, úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és azóta rendszeresen visszajárunk, és többféle rendezvényen is voltunk már itt. Nagyon szeretjük a borait, ezért ő hozzájárunk vissza Paksra.
2: De hát azért a rendezvényeket figyelitek, gondolom azóta voltatok már a Schiller Fesztiválon, említetted, hogy ez az első alkalom, hogy a Sárborén itt vagytok. Hogy ízlik a paksi Schiller?
4: Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon kevés borász csinálja, pontosan tudom, hogy az eljárás nem egyszerű.
2: És hogy mint tetszik a Sárgödörtér? Hány éve jártok most már ide-vissza?
4: Ha jól emlékszem, akkor már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödörtér, fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket, csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Hát örülök, hogy ilyen messziről eljöttetek, és jól éreztétek magatokat, illetve jól érzitek magatokat, és hát természetesen Paks visszavár benneteket.
4: Nagyon szépen köszönjük, jövünk még, ez biztos.
2: És hát természetesen vigyétek jó hírét is országszerte.
4: Így lesz, ez így is van, mindenkinek említjük.
1: És ezzel nem ért véget a Sárboréra érkezett vidékiek sora. Barabás József Mogyoródról kerékpárral vágott neki az útnak, bár elsőként családlátogatás céljából, de végül a Sárgödör téren kötött ki feleségével és a családdal.
2: Üdvözöllek itt a Sárgödör téren, és hát nagyon meglepődtem. Itt a környezetemben mesélték nekem, hogy te kerékpárral érkeztél Paksra, a Sárgödör térre, a Sárboréra?
5: Nem teljesen egészen idáig, majdnem 110 kilométert jöttem, igen, Mogyoródról, egészen Apostagig jöttem, és hát ez egy ilyen családi rendezvény, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor kijövünk erre a borfesztiválra is. Tehát nem teljesen konkrétan ez volt a cél, de akkor úgymond a kellemest összeköztöttük, hogy akkor miért ne legyen így, mert teljesen spontán buli lett ebből, mert mikor indultuk volna haza, akkor mondta az unokatesóm neje, hogy miért nem menjünk ki a borfesztiválra. És akkor kitaláltuk, hogy végül is miért ne, és akkor így keveredtünk ide.
2: Most vagytok itt először a Sárgödörtéren, vagy akár a Sárborén?
5: Igen, most vagyunk először, Pakson már többször voltunk, de itt most vagyunk először, igen.
2: És hogy tetszik, hogy ízlenek a paksi borok?
5: Nagyon finomak a paksi borok, és nagyon jó a hangulat, meg ami nagyon tetszett, hogy első alkalom, mert mindig, amint említettem is, bringával vagy autóval jöttünk át, nagyon tetszik, hogy nagyon szép a város, tehát hogy rendezett, tiszta, meglepő, hogy csak ámultam és bámultam, hogy milyen szép a város.
2: Hát akkor remélem visszatérő vendégek lesztek majd itt a Sárgödör téren.
5: Biztos, hogy visszatérő vendégek leszünk. És az egész Magyarországra igaz, hogy bárhová elmész, ott mindig barátságosak az emberek, és itt is ugyanez van, hogy bemész egy pincébe, és már rögtön keretkezik egy beszélgetés, mert ugye mi méhészek vagyunk, és már egy pincébe elkezdtünk a méhekről beszélgetni, az aszályról, de ilyen a magyar ember, hogy bárhol tud, rögtön egymásra talál és tud beszélgetni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ella Hendersont és Rudimentált hallhattátok, ez volt az Alibi 2024-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

Bosszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paksvárosában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetségművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánc tanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sáréti Csókavirág népi együttes, a Pántlika néptánc együttes, a Tehetségtánc műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes, melynek vezetője Molnár Justina rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
4: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyűvös menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak, jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős volt, akinek nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
3: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes vezetője.
4: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt. A lányon egy 3 részes tornyos básonyt láthatunk, egy homlokbásonnyal, kis básonnyal és nagy básonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
3: Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 3-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével megyünk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Olivia Dean-nel kezdünk. A Man I Need fog szólni tőle, egy idei szerzemény, majd az óra második felében jelentkezni fogok még

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 7-én, azaz jövő hét hétfőn 18 órától a Szekszárdi Művészetek Házában Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetik meg a zenekedvelők. Jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Tour Inform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján is a helyszínen. 8-án pedig, azaz jövő hét kedden, 17 óra 30 perctől itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri előadás várja az érdeklődőket. Tóth Judit foglalkozás vezető vezényletében. Ezúttal Nádasdi Ádám nyelvész, költő, műfordító élete lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Inna és Sean Paul szólt az imént a 2025-ös Let It Talk To Me. Nos, még néhány track következik, aztán jelentkezni fogok egy újabb pályafüggeti féle tudósítással, ezúttal a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanévnyitó családi napjáról lesz szó. A szó Rita óráé, a 2017-es Anywhere következik tőle. Let's go!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-27-es tanév. A paksi Bezerédi Általános Iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított, szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben. Kovácsné Pál Krisztina igazgatónővel, Pálfi Katalin kolléganőnk készített interjút ezzel kapcsolatban.
2: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe, és ezt a napot tulajdonképpen mindenki rászánja erre a programra. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk.
3: És hát természetesen az első osztályosok is itt vannak ilyenkor, akik meg ugye ismerkednek egymással, a gyerekek is, illetve hát a szülők is, pedagógusok is.
2: Így van, ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak, és ilyenkor nagyon kötetlen beszélgetés formájával ismerkedhetnek, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megalapozzák a későbbi kapcsolatokat. Nagyon vonzó alkalom ez még a harmadik évfolyam számára, és az ötödik évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
3: Miből áll a családi nap? Milyen programokat szerveztek ilyenkor a gyerekeknek, a szülőknek?
2: Igyekszünk mindenki számára vonzóvá tenni ezt a napot, nem szervezünk túl sok programot, inkább az itt a lényeg, hogy kommunikáljanak, beszélgessenek, együtt legyenek a résztvevők. Úgy szervezzük meg, hogy minden évben minden osztály sörpadokat rendel, a szülői munkaközösség segítségét kérjük ennek az összesítéséhez. Az idén például 53 garnitúra sörpadunk volt, az egész udvar tele volt, a füves terület mindenhol padokkal, volt, aki grillezett, volt, aki batyus dolgokat hozott, üdítő őket, pogácsát. Mindenki mással kedveskedik az osztályának, mindenki igyekszik valamivel meglepni a többieket. 4 órakor kezdődik tulajdonképpen, amikor a munkának vége, akkor kezd áramlani a szülőknek a tömege is. Előtte a gyerekeknek már biztosítunk programot, az idén egy ninja pályát rendeltünk. Ninja pálya, darts foci, célbarúgó játék. A gyerekek már délután 2-től 4-ig ezeket a játékokat kipróbálták, és nagyon jól érezték magukat. Ezt követően jöttek a szülők, szülőkkel is kipróbálták, úgyhogy nagyon érdekes volt számukra. Játékok után pedig tánctanulás van általában, minden évben másfajta tánccal kedveskedünk a szülőknek, ezután, illetve közben is kötetlen beszélgetés.
3: Az idei esztendőben mennyi új kisdiák kezdte meg a tanulmányát, tehát első osztályos itt a Paksi Bezerédi Általános Iskolában?
2: Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel, úgyhogy gyakorlatilag 3x 24-es, 24-25-26 fős létszámok. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Last Frequencies-t hallottatok, ez volt a 2024-es Love is the Only Thing. És én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Schummer Orsolya, a paritásos bizottság tisztes elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák Előd, a Mi Hazánk alelnök ezt szintén támogatásáról biztosította a munkatervet, de csalódását fejezte ki amiatt, hogy az első ülésre csak most került sor. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházás több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzatkő szállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Bedrogozva rabolt el egy motort egy bonyhádi férfi, közölte a rendőrség. Augusztus 31-én érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy délután Bonyhádon egy férfi odament egy társasághoz, és szerette volna kipróbálni az egyik fiatal segédmotoros kerékpárját. Mivel többszöri kérés ellenére sem kapta meg a járművet, ezért lelökte róla a rajta ülő fiút, majd felült rá és elhajtott. A fiatal szerencsére nem sérült meg. A rendőrök még aznap este Tolnán, a Bezerédi utcában intézkedtek a férfi ellen, majd bűncselekmény gyanúja miatt állították elő. A segédmotort lefoglalták, a férfival szemben alkalmazott gyors teszt pedig kábítószerfogyasztást jelzett. A bonyhádi rendőrkapitányság nyomozói erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablással, valamint kábítószerbirtoklás vétségével gyanúsítják a 34 éves helyi férfit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Szóli Papi.

0: Ez lesz a Magnetic. Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptemberében nyitotta meg kapuit. 7 telephelyen összesen közel 800 növendékkel foglalkoznak, köztük Paks városában is. Idén először tartottak az Atomvárosban nyárzáró programot, azaz művészeti korzót. Volt interaktív táncház Iker Kamilla és Görög Balázs táncpedagógusokkal, a Tehetség Művészeti Iskola növendékeinek bemutatója, utcaszínház és szalsza tánctanítás. Számos családi program színesítette az eseményt, úgy mint népi játszótér, népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, veteránautók és motorok bemutatója. Kiemelkedő programelemként népi divat bemutatót, látványos autentikus népviseletek bemutatóját is tartottak, melyen részt vett a Sárréti Csóka Virág Népi Együttes, a Pántlika Néptánc Együttes, a Tehetségtánc Műhely növendékei, valamint a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes, melynek vezetője Molnár Justina rádiónknak elmondta, ezúttal nem táncoltak, hanem sárközi népviseletet mutattak be.
2: Mi a Sárközt képviseljük, a Sárköz fővárosának hívják Decset. Mi onnan jöttünk, 4 hölgyet hoztunk magunkkal, a 4 korosztályt képviseli a viseletünk, az ünnepi asszonyviseletet, az ünneplős nagylányviseletet, az ünneplős lányviseletet és egy gyüvős menős sárközi viseletet mutattunk itt be. A csoportnak van saját viselete is, de a legtöbben már saját viselettel rendelkezünk. Nagyon szeretjük és beszerezzük saját magunknak. Jobban szeretjük, de természetesen, hogyha valaki hozzánk jön táncolni és nincsen viselete, akkor igen, fel tudjuk öltöztetni, tehát tudunk ruhát adni neki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország tájegységei közül a sárközi a legdíszesebb. Ez a jellemző rá, hogy roppant dúsan díszítik, mindenféle islangokkal, csipkékkel, gyöngyökkel, pántlikákkal, egy nagyon-nagyon díszes viselet. A régi időkben egy lány felöltöztetése a vagyont jelképezte elsősorban, tehát nagyon tehetős volt, akinek nagyon szép és nagyon sok díszes ruhája volt.
1: A legfiatalabb hölgy népviseletét részleteiben is felsorolta Molnár Justina, a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes vezetője.
2: A nagyobbacska lányok bérmálkozáskor kapták meg először a tornyos básonyt. A lányon egy háromrészes tornyos básonyt láthatunk, egy homlokbásonnyal, kis básonnyal és nagy básonnyal, hátpántlika van a hajába kötve, a nyakában nyakbadobót visel nyakbodorral, bodorvászon bőing van rajta, egy kék tetején bodros ternószoknya van, egy selyem színes rojtos köténnyel, és sárközi papucs van a lábán, és 4-5 rokolya alatta. Ez nem egy kellemes viselet, mert roppant nehéz is, de mi nagyon szeretjük, és ezért nagyon szívesen viseljük bárhol.
1: Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Györkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Györkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks FM. Paks
1: FM.
2: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták, az idő

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégészakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, írja az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése alapján. A külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégészakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a belföldi vendégek száma 0,8%-kal növekedett, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken. Az év első 7 hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7%-kal több, összesen csak nem 10 millió 800 ezer vendéget regisztráltak. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írja az MTI a Hungaromet ZRT szerdai közlése alapján. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a délalföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelte el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházás több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kőszállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a Vármegye tűzoltó egységei kedden, közölte a katasztrófa védelem. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedden éjjel Tengelicen a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3 egyenként 200 liter gáz olajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan háztető szerkezetére dőlt egy nagyméretű fa kedden éjjel Lengyel külterületén. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezetek kismértékben megsérült. 1000 négyzetméteren égett az akácos kedden délután a Baranya megyei Mekényes külterületén. A dombovári hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren égett tarló és erdő ajnövényzetek kedden délután fürgett külterületén. A tűzesethez a tamási önkormányzati, valamint a sárbogárdi és a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megfékezték a lángokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Újra Paksa érkezik a Nyéki hegyi piac, és ebből az apropóból érkeztek hozzám vendégeim. A piac kitalálója és főszervező tulajdonképpen Bárdos Viktor, aki Bátaszékről érkezett. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy évvel ezelőtt találkoztunk először? Vagy tavasszal? Látod már
2: tavasszal.
1: Össze? Tavasszal. Akkor hoztátok először
2: így
1: a piacot.
2: Van, így van, így.
1: Azóta itt volt még egyszer, és ez a harmadik
2: így
1: alkalom.
2: Van,
1: hát nagyon jó ide hozzánk járni.
2: Hát, majd meglátjuk, kiderül, igen.
1: Majd meglátjuk. És itt van Frejné Fritz Ildikó is, a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársa. Jó reggelt, Ildi!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mennyit aludtál?
3: Jó lesz a piac.
1: Jó lesz a piac, Ildivel kidumáltuk itt a hírek alatt, hogy két hete nem, hogy nem volt szabadságon, otthon sem volt, mert hogy sűrű a program a Csengei részéről, ugye lezajlottak az augusztus 20-ai programok, nyakunkon a borbála, jön a Nyéki hegyi piac, rengeteg a program, de azért a gyerekeket a suliba elindítottad.
3: Így van, belöktem őket a kapun.
1: És nem felejtettél, értük,
3: nem? Senkit nem hagytam ott.
1: Na hát beszéljünk a Nyéki hegyi piacra. Az első és legfontosabb, hogy tisztázzuk tehát, hogy szombaton, szeptember 5-én, ezen a hétvégén délelőtt 9 és 13 óra között érkezik ide Paksra a Nyéki hegyi piac, és nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy arra a helyszínre, ahol a második alkalommal is volt, de miért nem arra a helyszínre, ahol első alkalommal volt, vagy miért nem új helyszínre, Ildi?
3: Én azt gondolom, hogy ennél közelebb már nem tudjuk vinni a piacot az emberekhez. Félő volt, hogy nem szeretnének kisétálni egy távolabbi helyszínre, ezért behoztuk nekik a piacot. Hogy van ez a mondás?
2: A lépcsőházba.
3: A lépcsőházba, igen. Ha a hegy nem megy.
2: Mohamed az akkor a...
3: Igen.
2: Mohamed megy a hegyhez.
1: Akkor a helyi termelők jönnek szinte a lépcsőházba. Egyébként ez tényleg így van, ugye nem tudom, kedves hallgatóink, hogy emlékeztek-e rá, én ott voltam mindegyiken az első piac, ugye kint volt a zürgemezőn tulajdonképpen, ha lehet így mondani, Ildi, ha jól mondom. Rengetegen voltak egyébként.
2: Igen,
1: én
2: egyébként
1: emlékszem,
2: meglepően sokan voltak.
1: Nagyon-nagyon-nagyon nagy érdeklődésre számot tartó dolog volt. Szerintem mindenkit érdekelt, hogy mi ez Nyékihegyi piac. Tehát nem azt mondtuk, hogy egy sima termelői piac, kipakolnak a helyi termelők, hanem valami olyasmi, ami máshol is működik, ráadásul vándorol, majd ezt kibeszéljük, mert hogy vándorol?
2: Vándorolunk, igen. Pécs, Alsónyék, Paks. És egyébként Sümegre is, Siklósra is kaptunk meghívást, csak az nyár miatt nem annyira jött össze a várnapokra.
1: Amikor itt voltál bő fél évvel ezelőtt, akkor tisztáztuk, hogy Nyékihegy Bátaszék mellett található, ott szervezted meg először ezt a piacot, és akkor már nem nevezted át, amikor elhoztad Paksra.
2: Semmiképpen nem. Tehát ez egy brand igazából, úgyhogy ezt próbáljuk ezt ugyanígy építeni, mint a csilis bizniszt.
1: Igen. Jó, Ildi, visszatérve a helyszínre. A második helyszín az viszont a Csengei mellett volt.
3: A Nyúldomb. Így ismeri mindenki. Csengeivel szemben a Nyúldombon. Szerintem ott is egy nagyon klassz átlátható, bejárható terület volt. Minden egymáshoz közel volt, igazából tényleg a város központban ott tudnak parkolni az odalátogatók, úgyhogy én azt gondolom, hogy az is egy abszolút jó helyszín.
1: Tehát akkor úgy döntöttetek, hogy a második helyszín bevált, jöjjön újra a piac ide, és akkor majdnem, hogy a lépcsőház aljában tudtok megteríteni,
2: hát
1: Viktor.
2: Panel dzsungelnek a közepén pontosan.
1: Igen, de tényleg, egyébként teljesen jó, mert pont a panelben élők azok, akik nem tudják megtermelni, még a paradicsomot se, többnyire, még ha a kovászos kenyeret valaki nekiáll is megsütni. Na lássuk, Viktor, mire számíthatunk, hány termelőre és milyen termékekre?
2: 60-70 termelő lesz, úgyhogy elég színes lesz a kínálat, és mindenki friss, ropogós termékekkel fog jönni, ugye hát mindenkinek megtörtént a betakarítás, befőzés, savanyítás, ugye az idő miatt is sokkal előrébb vagyunk, tehát gyakorlatilag én is 2 hónappal előrébb vagyok a tavalyi évhez képest. Fűszerpaprikák vannak már, akik érkezni fognak, sajtosok, füstöltárusok, csilisek, lekvárosok, liofilizált gyümölcsösök, mindenféle babaruhák,

0: rengeteg nagyon finom házi sajtok, kecske sajtok, tehén sajtok, úgyhogy igazából kenyerek készülnek péksüteményekkel. Tehát igazából mindenféle szekció képviselteti magát.
1: Bocsáss meg, a gyümölcsösök előtt mondtál valami szót, az lemaradtam. Milyen gyümölcsösök?
0: Liofilizált?
1: Igen, ezt nem ismerem, ezt a szót.
0: Ez
1: Rio?
0: Lio. Lio. Liofilizált, tessék utána nézni.
1: Na még egyszer, ezt most megtanuljuk. Liofilizált?
0: Igen.
1: A fermentált kifejezés az már megtanultuk, pedig az se egy új szó, de egy kicsit újra föl kellett eleveníteni, ugye nagyanyáink tudják. Igen, akkor ez mit jelent?
0: Ebben nem mennék bele, ezt majd aki hozza ezeket a korizet. De én úgy tudom, hogy ez egy ilyen szárított fagyasztásos valamilyen történet, ahogy kivonják a nedvességet a magából a gyümölcsből. És egy ilyen igazából pelyetket, vagy ilyeneket kapnak. Ez nem az én szakterületem, úgyhogy én csak így tudom, hogy liofilizált.
1: Igen, igen. Nem, egyébként pont ezek azok a dolgok, azt gondolom, amik mindig érdekesek a számukra, vásárlók számára. Hogy hogyan lehet a gyümölcsöket, a zöldségeket másképpen, és minél úgymond egészségesebb módon tartósítani, és eltenni. Hát igen, te a csiliszószokban jobban otthon vagy.
0: Hát egy kicsit, igen.
1: Mert hogy jó magad, ugye a Jan Csillinek vagy a tulajdonosa. Egyébként miért pont csili, és miért nem egyszerűen piros paprikát termelsz?
0: Már van piros paprika is, tehát most már a harmadik éve csinálunk fűszer paprikát, de a csili az egy olyan más dolog, amiből sokkal szélesebb felhasználási kör tudtam elérni. Tehát ugye a fűszerpaprika az, amivel főzünk gyakorlatilag, a csiliből pedig csinálunk savanyúságokat, lekvárokat, szószokat, aszalványt, szárítmányt, tehát gyakorlatilag mindent, ami a konyhába kell.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy hát tényleg, amire igény van, így és van. A csiliszószokra van igény.
0: Egyébként nagyon, tehát ugye mi a magyarok vagyunk, rengetegen szeretik a csilit, vagy az erőset, hála jó Istennek, és hát azért nyilván a felülő piac is egyre szélesebb kozmetikumokban használják már, úgyhogy.
1: Ezt azt hiszem, hogy a múltkor is, vagy a második piac alkalmával elmondtam, hogy 20 éves lányom és kedves férje, amikor kimentünk ide a paksi nyékiegyi piacra, rögtön az volt az első, hogy hol vannak ezek a csiliszószok, amit mondtam, mert én felsoroltam mindent, hogy körülbelül mik lesznek. Menjünk, a csiliszósz volt az első, ahova ők menni akartak, és ott jól be is vásároltak. Tehát, és én meg is lepődtem, mondom, ti ennyire fogyasztjátok ezeket? Hát persze, hát ez nagyon most nagyon menő, meg hú de jó, meg nagyon érdekes, meg anya, neked is veszek, te is kóstold meg, amit esetleg még nem kóstoltál. Ildi, te mit vásárolsz szívesen termelői vásárban a nyéki piacon?
2: Bármit szívesen vásárolok, de igazából szerintem azért nagyon jó ez a piac. Én is jártam már ott a lányokkal, mert ez nem csak egy piac, hanem annyira interaktív, és annyira kedvesek a Viktor árusai, ha mondhatom így, hogy...
0: Nem az enyémek, mindenki a saját árusa.
2: Igen.
0: De egyébként igen, tehát nagyon családias a
2: lényeg. Nagyon, nagyon, és sétálgatunk, és gyakorlatilag minden árus megszólít, és nagyon barátságosak, és nagyon nyitottak, és meg kell kóstolni, és beszélnek az áruról, a termékükről. Úgyhogy nekem ezért is nagyon tetszik ez a piac.
3: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Egyébként ez tényleg így van, hogy szívesen elmondják, ha már abszolút, ők készítik, ha már ők készítik, és egyébként a helyi termelők mellett, hát azért hoztatok street food kínálatot is. Most én nem emlékszem, nagyon jó ebédeltünk, most nem lesz, bocsánat. Most, bocsánat, lesz. Jó, most kimondottan termelők a termelőkre helyezzük a hangsúlyt. Tőled.
2: Ebben nem menjünk be.
3: Igen, a borbálára.
1: Na, oké, az egy másik történet, oké. Na, de visszatérve, képzeljétek, rákerestem a liofilizált gyümölcsre, cukorhozzáadása nélkül készült ropogtatni való.
2: Nagyon
1: jól hangzik, és azt írja, hogy tulajdonképpen 100% kíméletesen fagyasztva szárított gyümölcs gazdag vitamin kínálattal.
2: Na látod, hogy értek hozzá, mondtam.
1: Nagyon jó vagy, tényleg. Jó, tehát Nyékihegyi piac lesz újra, és rengeteg termelővel és árussal. Kik azok, akikkel egyébként kimondottan van személyes kapcsolatod, vagy mindenkivel?
2: Persze, mindenkivel. Aha. Mi jóban is vagyunk.
1: Aha. Ez nagyon érdekes, mert ugye van egy nagyon felfutó trendje a termelői árunak, és lehet, hogy még nagyon sokan nem álltak rá arra, hogy rendszeresen helyi termelőtől vásároljanak, de állandóan erről beszélünk, hogy a tartósítószermentes, mindenféle mentes, helyi termelőtől, már sokszor azt is hallom, hogy nem is érdekli őket, hogy esetleg egy picit más az ára, vagy legalább ők egészségeset akarnak enni, mert hogy baj van az élelmiszeriparral, abszett, a nagy feldolgozóiparral, és mégis nagyon sokszor nem veszik a fáradtságot az emberek, hogy lemenjenek a termelői vásárba. Nem tudom, hogy mit tapasztalsz, Viktor.
2: Egyébként jogos, amit mondasz, tehát tényleg így van, hogy mindenki elvárja azt, vagy el szeretné magával, hogy egészségeset legyen, és mégis lusták megmozdulni. Tehát ugye látod most is, ugye, hogy már gyakorlatilag benn vagyunk a házba, és csak le kéne sétálni, és ez sem megy. Tehát gyakorlatilag azt kéne csinálni, hogy szerintem mégis csomagokat összeállítani, és fölhúzni az emeletre. Tehát akkor lehet, hogy így ez így menne. De ugye ennek egy nagyon nagy reneszánsza van ennek a kézműves dolognak. Viszont én úgy érzem most egy kicsit, ugye el van már csépelve. Tehát annyi piac lett a megyében, annyi piac lett a környéken, annyi mindenki akar kézműves piacot csinálni, hogy most ez csúnya szóval egy csöcsöt fej mindenki gyakorlatilag, és nem mindegy, hogy 3 vagy 33 fejű ugyanazt a vásárló közönséget, és így az elértéktelenik gyakorlatilag ez az egész. Minden hétvégén hozzá lehet jutni, minden hétközben is hozzá lehet már jutni, és ez így elveszti a varázsát szerintem. Nem hiába vagyunk itt majdnem, hogy negyed évente, tehát nem hetente jövünk, nem havonta jövünk, hanem hogy legyen egy kiéheztetés igazából.
1: Uh-huh. Igen, és egyébként nagyon sok termékből tényleg be is lehet vásárolni, akár abszolút, a fermentált zöldségből. Eláll az negyed
2: persze,
1: évre.
2: Persze, ez direkt így van megcsinálva.
1: Eláll az negyed évre. Igen, Ildi, egyébként csak, hogy egy picit még a helyszínről beszéljünk, hogy is fog kinézni a dolog, ugye, hogy még egyszer a hallgatók be tudják lőni, ha esetleg a második Nyékihegyi piacon nem voltak ott, a Csengei és a Bölcsöde közötti placról van
3: pontosan
1: szó.
3: Pontosan, szerintem a paksiak ismerik úgy, hogy Nyúldomb, de nyilván nem csak paksiakat várunk a piacra, hanem a vidékről érkezőket is. A Csengeinél nyugodtan parkoljanak, ott le is fognak tudni. Leteszik az autót, vagy
2: volt,
3: kicsit
2: simán, tehát volt, rengeteg parkoló volt.
3: Parkoló az van, így van, és akkor én úgy gondolom, hogy ugyanúgy lesz, mint múltkor, hogy a domb körül lesznek az árusok, tehát végig lehet sétálni.
2: Igen.
1: Egy körben 10
3: perc alatt.
2: Igen, de mozgólépcsőn gondolkozunk, hogy még sétálni se kelljen. Tehát csak rááll, és akkor így van, és akkor körbe viszi.
1: Ugye, ne cikizd a vásárlókat.
2: Nem cikizd.
1: Jó, de tényleg. Ami egyébként a csilliszószokat illeti, mesélj már egy picit róluk, tényleg csak, hogyha egy-egy helyi termelői standot nézünk, teljesen mindegy, hogy sajtokról, kovászos termékekről, vagy miről van szó, mindig, tehát megszoktuk azt, hogy rengeteg féle van. Tehát csilliszószból is rengeteg féle van. Egy-két ízesítést felsorolsz? Melyik a legnépszerűbb?
2: Hát ez mindig változó, ez tök érdekes egyébként. Van olyan piac, hogy elviszik az összes erőset, és valamikor erőset szinte nem is visznek, csak inkább az ízesítettet. Uh-huh. Ezt, hogy tehát ezt igazából nem tudom. Ami a legjobban fogy most, az a paprika lekvárom, az egy teljesen új sztori. Enyhén csípős ilyen grillekre nagyon szuper, illetve a füstölt jalapeño szósz, az is egy nagyon jó dolog, illetve a padlizsán krém. Ugye mi parázsról sütjük a padlizsánt, és ez is ugye szezonális, de nagyon most ezek a sláger termékek. Mindig a szezonális dolgok, azok mennek a legjobban.
1: Aha, a halapenyó is egy olyan dolog, amit úgy meg kellett az elmúlt években tanulni.
2: Hát most ha sokan tudják azért.
1: Mondd már el, hogy mi az. Tudom.
2: Az a paprika.
1: Igen, tudom. Hát a csomja az, és amikor fel van dolgozva, ugye.
2: Hát akkor szkorikára vágjuk, mondjuk lesavanyítjuk, de mondjuk, hogyha pirosra érik, akkor lehet belőle krémet csinálni, vagy fölkarikázzuk, megfüstöljük, tehát rengetegféle felhasználási módja van, vagy kikanalazzuk belőle a magot, megtöltjük akár krémsajttal, vagy darált hússal, betekerjük mondjuk békönbe, és megsütjük grillen, tehát ezt hívják poppersnek, alapanyú poppersnek, ez egy nagyon kellemesen pikáns, csípős, de nagyon finom.
1: Igen. Egyébként többek között szerintem azért is népszerűek ezek a termékek, mert nagyon sokan, amikor ha már trendekről beszélünk, ami az étkezést illeti, ez a kicsit próbálnak húsmentesebben, vagy kevesebb húst, és akkor jönnek egyébként ezek a kencék, vagy akár a padlizsán krém és egyéb dolog, akkor egyre népszerűbbek ezek is, én úgy gondolom.
2: Reméljük.
3: Okay. Legközelebb kérünk vastolót.
2: Lesz az a pénz, igen. Na.
1: Halljátok, hát pont ezen gondolkoztam 48 körül, mondom, megint miért nem mondtuk, hogy hozzatok már valamit, és akkor itt közben kencéztünk volna.
2: Hát lehet
1: volna.
2: Ilyet csinálni.
1: Hát legközelebb, Viktor, kencézzünk, reggelizzünk meg.
2: Jó.
1: Élő adásban, videóban megmutatjuk, jó, hogy milyen jó a kencék, hát ezeket muszáj megmutatni, úgyhogy legközelebb termékekkel együtt várjuk a Nyéki egyik piacot ide adásba. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, akkor még egyszer Ildi, ha megtennéd, hogy elmondod, hogy hol és mikor, és mi várja a látogatókat.
3: Szeptember 5-én, szombaton, reggel 9-től a Nyúldombon, a Csengeivel szemben, a Nyéki hegyi piac.
1: Igen, és akkor Viktor, még egyszer, ha felsorolnád, hogy mennyi minden érkezik.
2: Rengeteg minden érkezik.
1: A csiliszószokon kívül.
2: Főleg csiliszószok is lesznek. Igen, a sajt, a homoktövis, a lekvárok, mindenféle zakuszka, kenyér, sajtok, mik ezek, gyertyák, illatgyertyák, különböző kozmetikumok, kisgyerekeknek kézzel készült ruhák, úgyhogy igazából teljes paletta lesz.
1: Teljes, így van, és még egy dolog eszembe jutott, csak hogy mielőtt itt megvádolnának téged, hogy itt tolod a csiliszószodat.
2: Csak a csiliszószod.
1: Hogy emlékszem, hogy a múltkor is ezt kidumáltuk, amikor itt voltál, hogy számomra rendkívül érdekes volt, hogy toltuk itt adásban a csiliszószodat, elmentem az első nyékihegyi vásárba, és azt láttam, hogy nem egy csiliszószos stand van a tiéd, hanem még egy, meg még egy.
2: Persze.
1: Tehát, hogy olyan érdekes volt számomra az, hogy a helyi termelők között azért van egyfajta összefogás, még akkor is, hogyha...
2: Nálam van. Egyébként széthúzás van nagyon.
1: Azt mondod?
2: Így, abszolút.
1: Tehát nem mindegy, hogy egy termelői piacon egy vagy több...
2: Én nem vagyok irigy, sose voltam, hogy mindenkire adok lehetőséget, és így szélesítjük a kínálatot. Tehát aki nem szereti az én szószaimat, az megveszi a másiktól. Nekünk egy a lényeg, hogy a jelen esetben rengeteg vásárlót oda vonzunk a piacról, mindenkinek csináljunk egy jó piacot.
0: Best of Élesztő,

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Igen, a helyszínekre és a részletes programokra majd még visszatérünk, de azért ezt a dilidongot dumáljuk ki. Tehát itt közben megbeszéltük Bee Gees, és Pharrell Williams Happy-je lett egy jó kis mixbe, etnofolkkal és egy kis hazai folklorral ízesítve. Nem tudom, hogy elég jól kielemeztem ez alá, mint szakértő.
2: Nem vagyok közel sem a szakértője. Én szerintem még másik három számot is hallottunk benne.
1: Ja,
2: ez jellemző lesz a koncertre is, hogy ugye ilyen medliket, ilyen összeépített számokat fogunk hallani. 60 perces koncertet kértünk az uraktól, és tegnap, mikor hívtak, akkor mondták, hogy biztos, hogy nem lesz 60 perc, hanem inkább 80-90 percre készüljünk, mert hogy akkor szoktak igazán 45 perc után belelendülni, és akkor jön a totális őrület. Én azt gondolom, hogy aki kijön, az ezen nagyon jól fogja érezni magát. Én nagyon várom.
1: Igen, és annyit még hadd engedj meg a Zuboj zenekarról, hogy saját dalaik vannak tulajdonképpen, de amikor ilyen feldolgozásokkal spékel dalokat hoznak, akkor azt gondolom, hogy elérik azt, hogy mondjuk minden harmadik vagy negyedik számot tudjon dúdolni
2: persze.
1: A közönség.
2: Persze, persze, persze. Úgyhogy, vagy egy részét legalább.
1: Vagy egy részét legalább is, mert hogy nagyon sokan mondják, hogy esetleg a Zuboj zenekart nem ismerik, de higgyétek el, kedves hallgatóink, hogy ismerni fogjátok, amit hoznak. Ismerni fogjátok. Jó. Indul a Borbála a holnapi napon, szombatig 15 produkcióval, három helyszínen és színpadon. Kezdjük a bálákkal, Ildi, tehát mi van ezzel a bálapakolós pólóval? Hány napja pakolod a bálákat?
3: Hát tegnap pakoltuk csak a bálákat, csak épp azt mondtam Andinak, hogy felkaptam ezt az inget, hogy mégis normálisan nézek ki ide reggel, de alatta van a bálapakolós trikom, mert innen megyünk ki a Sárgödörtérre és folytatjuk, amit tegnap reggel 8 órától délután 4-ig 90 darab bálát pakoltunk, és gyorsan egyébként most szeretném kihasználni az alkalmat, hogy megköszönjük Kertész Zolinak, mert ő pakolta gyakorlatilag a bálákat, mi csak instruáltuk, hogy mit hova. De nagyon kitartó és lelkes volt.
1: Uh-huh. Hasonló lesz a helyszín, mint ahogy tavaly kinézett, nagyon hangulatos volt, Zalán.
2: Igen, én gyorsan rácsatlakoznék Ildi mondatára, mert hogy ugye az Zoli azt gyönyörűen összerakta a báláinkat, mármint amennyire ezeket gyönyörűen össze lehet rakni, de hogy megköszönjük, hogy a Fix Kft-nek és a Milkmannek, hogy biztosította, illetve a bálát az egyikük, a másikük pedig a pakológépet és az embert. Igen, ugyanúgy fog kinézni a bála majdnem, mint tavaly. Egy picit újra szabtuk, ugye próbáljuk mi is a bála mennyiségét folyamatosan csökkenteni, mert költséges, és így is örülünk, hogy ilyen támogatást kapunk. Még 220 bálával kezdtük, ugye helyszínt is változtattunk, itt magát a teret a gyönyörű szép présházak adják, de a bálát meghagytuk, és ezért már csak 90 van.
1: Már csak 90 van, amire nem feltétlenül kell rá felmászni, igaz, Zalán? Úgy tudom, hogy kipróbáltad, hogy föl lehet-e mászni.
2: Ja, igen.
1: Hallottam hírét. Jó, hát ezt minden évben elmondjuk egyébként, és ti is el szoktátok mondani, hogy, mert a gyerekek ugye előszeretete, de hogyha magasra van építve, akkor nem másznak föl rá.
2: De a gyerekeknek ezért tegnap készítettünk egy ilyen bála dühöngőt, amivel kapcsolatban még egy játékkal is készültünk, erről egy ilyen előzetes videót is csinált Ildi, és szerintem az még ma ki fog kerülni, és várjuk a gyerekeket. Idén már a Sárgödörtéri Paksi Borbálán is lesz a gyerekeknek egy kis szalmás dühöngő és játék.
1: Óriási, Ildi erről.
2: Micsoda,
1: milyen játék?
2: És egy csomó más.
1: És egy csomó más játék.
2: Gyerekesnek szóló.
1: Ildi erről azért pár szót.
3: Igen, igen. Hát a mi tegnapi rögtönzésünk, gyors kitalációnk, hogy mi elrejtettünk a szalmabálába 50 darab kék zsetont, és szeretnénk, hogyha a gyerekek ezt megkeresnék.
1: Wow, várja, mekkora ez a zseton? Tehát ilyen kis pici tenyérnyi?
3: Pontosan. Igen, egy 20 forintos körülbelül akkora.
1: Az igen. Az igen.
2: És 250 kiló szalmával ezt lefettük.
1: Ez egy élmény lehetett, Ildi, ezt a helyszínt is felépíteni, úgy abszolút elképzellek, ahogy ott
2: le kellett mászni a szalma alá.
1: Na mesélj, igen, ilyen tehát meg volt. Kell találni.
3: Meg kell találni, ezen kívül a fillérpince készül, egy kincskereső játékkal, péntek délután 4 órakor várja a piciket és a nagyokat. Kincskereső játék lesz, tavaly is csinálták már nagyon nagy sikerrel. Aztán a Meyer Anti, a Meyer pincénél szombaton pedig bemutatja a gyerekeknek a szőlőpréselés és a borkészítés folyamatát. Ez is volt már tavaly, ezt is nagyon élvezték a gyerkőcök. Úgyhogy készültünk, és várjuk őket is, a piciket.
1: Rengeteg játék, rengeteg jó kapcsolat, amikor lehet beszélgetni, találkozni. Ildivel ezt az előbb már kidumáltuk. Lehet borozgatni, természetesen inni, enni. No de akkor a színpadi produkciók. Tehát 15 színpadi produkció, 13 koncert, ha jól számolom, Zalán. Koncert. Fussunk át valahogy a programokon, tehát holnap este 6 órakor a Cimbali Banddal indulunk. Hát zseniálisak egyébként ők is.
2: Abszolút.
1: Ugye cimbalom van a középpontban, de mögötte van egy hatalmas zenekar elképesztő profi zenészekkel. Zalán?
2: Igen, itt is a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, és nagy közönség kedvencek. 11 megjelent albumuk van különféle formációkban, itt a jazz, a latin zenei világ meg fog jelenni. Szenzációs a cimbalmos úriembert, nem tudom, hogy hívják, de azt mondják, hogy ő a cimbalom Chuck Berry-e, tehát, hogy olyan sziporkázóan tud cimbalmozni.
1: Igen, abszolút. Én egyébként belehallgattam több számukba, tényleg zseniális. Most mindjárt megpróbálok még tőlük is valamit esetleg bekészíteni minden esetre, és egy picit lehet, hogy bele is tudunk hallgatni. Ez például a Balatoni Nyaraló című számuk. Hát nem jössz rá, hogy folklort fogsz hallani. Na, itt már jön a folklor.
2: Igen, de szerintem, tehát, hogy ez az, aki mondjuk a klasszikus népzenét nem annyira kedveli, azért is próbáltunk ilyen nagyon színesen, hogy kicsit az is volt a terv, hogy a világok zenéje.
3: Igen.
2: Tehát, hogy így az ír, a roma, a magyar népzene mellett megjelenik, a balkáni népzene. Kicsit ilyen világzeneire igyekeztünk az idei évben ezt a bálát készíteni. Én azt gondolom, hogy ez most sikerült, és akkor vannak ebbe popos, rockos, bluesos elemek, hogy mindenki megtalálja kedvére valót.
1: Igen, és egy nagyon jó kedvű dolog. Csak mutatom a hallgatóknak, hogy annyira jó kedvűek ezek a zenék egyébként, de egyébként a magyar folkban hiába vagyunk siránkozón, itt nagyon sok a jó kedv.
2: Igen.
1: Nagyon sok a jó kedv, oké. Tehát Cimbaliban, közben itt szól a háttérben, aztán a Medinai Tambura zenekart sokan ismerik, igen, ők érkeznek még holnap este a Fényre írt szóról. Mit szeretnétek elmondani, Ildi?
3: Sokkal jobb lesz, mint volt.
1: Mert hogy egyszer már előadtátok a Csengeiben.
3: És aki nem látta, hát arra biztatom, hogy jöjjön és nézze meg. Szerintem ez a millió hozzátesz a hangulatához még inkább. Tehát színházterembe adtuk elő, és ott most a bálák között, a sötétben, a szabadtéren, fáklyák közt, elektromos fáklyák közt természetesen. Igen. Szerintem ez egy pluszt ad hozzá.
1: Mit mondanál ez alán a Fényre írt szóról, mert hogy több részét te írtad a darabnak?
2: Igazából semmit. Tessék eljönni, megnézni.
1: Megnézni, zseniális lesz. Körülbelül egy órás darabról van szó, így úgy van. Emlékszem, aminek főleg a végén jócskán humorral is lehet találkozni, miközben az élet nagy dolgait vesézik ki majd az előadók. Valahogy így tudnám összefoglalni. Jó, aztán tehát csütörtökön este 9:30 Zuboly, a pénteki napon pedig szinte helyi fellépők, az Apropó Színjátszó Társulat kezd 16:30, aztán jön a Latin Kombó, és átadom a szót, hogy mondjátok a többi fellépőt, Ildi.
3: Jön a Latin Kombó, akiket a Szekszárdi Jazz Quartet Cseke Gábor vezetésével ők fogják követni, aztán a Csík János és a Mezzo. Szerintem ők elképesztően jó zenét játszanak, nagyon szeretjük.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Hát én most itt kijegyzeteltem gyorsan magamnak, hogy ütőgordonka, tangóharmonika, hegedű, brácsa, gitár, bőgő, citera, trombita, ének. Ez mind a színpadon lesz, és ezek mellett voltak még olyanok, amit nem tudtam
2: leírni és megegyezni.
1: Igen. Tehát, hogy tényleg, ha jól sejtem, akkor fogunk tőlük hallgatni egy Szép a tavasz, szép a nyár című számot. Óriási.
2: Inkább most hallgassunk, hogy mit szólsz. Hát a Csík zenekar kapcsán Csík János biztos vagyok benne, hogy mindenki persze ismeri, és a Szép a tavasz, szép a nyár című dalt te javasoltad, hogy hallgassunk bele. Akár jó is lenne végig lejátszani, de meg fogjuk tenni egyébként a későbbiek során. Itt van egy jó kis gitár, nagybögő felvezető. Ti is halljátok, ugye?
3: Igen.
2: Jó, oké. És aztán mindjárt indul maga a dal.

0: Na hát itt sem lehet azt mondani, hogyha valaki azt mondaná, hogy a Csík János és a Mezó című, vagy elnevezésű zenekarnak nem ismerem a dalait, bukta. Ismerjük, igazán. Ismerni fogjuk. Zseniális lesz, és hát zseniális zenészek itt is, azt gondolom. Tehát Csík János és a Mezó majd a pénteki napon 7:30-kor, és aztán jön a Firkin zenekar rögtön utánuk.
1: Nem szeretnél kijavítani, Firkinnek mondják magukat.
0: Ja, igen, Firkin, mi meg firkinezzük már napok óta, igen.
1: Az első vagy a második bálán már ez a formáció volt nálunk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk akkor is, meg azóta is, mikor már meglátták a programot, hogy ezt nagyon várják. Tudják, hogy mire lehet számítani. Négyen ülnek tulajdonképpen egy asztalnál, egy mesemondó, egy fúrújás, egy hegedűs és egy nem is tudom mi a negyedik hangszer, illetve bemennek a közönség közé, és egy igazi jó, vidám, pattogós az ír zöld mezőket idézik elénk, de közben a kocsma kultúrát és a Guinness sört és a remélem ez nem volt reklám.
0: Megoldjuk.
1: És az egész kelt a történetmesélést ide fogják nagyon jó zenékkel.
0: Igen. Egyébként hozni. Most el is indítottam tőlük a földre hullott angyalt a Firkintől. És egyébként itt is egy olyan hát videóklipszerű animáció jelenik meg, ahol oda van írva, hogy kocsmadalok. Tehát így valami van. Ilyen hangulatra ez lehet számítani. Nem is ember talál. Azért ez egy jó kis rockos alap.
1: Hát ez ilyen kelta punk.
0: Aha, kelta punk.
1: Legalábbis ők így apostrofálják magukat.
0: Tökéletes, kicsit belehallgatunk.

0: Tehát ez lesz a Fölkész zenekar, kocsmadalokkal, kelta punk. Hogy mondtad?
1: Kelta punk, igen.
0: Punk folkkal és egyebekkel. Zseniális lesz. Pénteken 20:30-kor, és utána még egyébként lesz egy koncert,
2: így
0: Ildi.
2: A Ritmusa zenekar, és én a Szent István napok óta naponta rengeteg üzenetet kapok, és állítanak meg az utcán, hogy mikor pótoljuk be a Parnograsztot. Erről most ugye nem beszélünk, de hogyha valaki ott lemaradt, akkor jöjjön el, mert a Ritmus a zenekar, az egy mini Parnograszt, mondhatjuk azt, és elképesztő zenészek, és cigányzenét játszanak ők is, hasonló stílusú, mint a Parnograszt, fiatalok, energikusak, lendületesek, úgyhogy aki egy picit szeretné pótolni a Parnograsztot, az jöjjön ki mindenképp, 21:40-kor kezdenek a nagy színpadon a fönti téren.
0: Nagyon jó, de jó, hogy ezt elmondtad, és akkor a szombati napot még nézzük meg, ott már 3:45-kor kezdődnek, illetve vagy 4:45-kor hasonlóan a pénteki naphoz a belvárosi betyárokkal a programok, Zalán, és utána?
1: Itt egy paksi illetőségű fiatalemberrel találkozhatunk, illetve az ő zenekarával. Én az Ildi hozta, és amikor először meghallottam, hogy ez gyerekzenekar, mondom, ez nem gyerekzenekar, és akkor utána a betétekből kiderült, hogy de gyerekzenekar, és akkor azt kértük tőlük, hogy ilyen családi koncerttel készüljenek nekünk, és az ő leírásuk szerint is ez nem csak egy gyerekzenekar, hanem a felnőttek is úgy érzik, hogy ez az a zene, amire mondjuk jó felnőni. Ez egészen zseniális. Egészen zseniális.
2: És egy kórussal jönnek.
0: Az Eszterhéz zenekarról beszélünk most már, az Eszterhéz zenekarról, amely tehát paksi illetőségű.
1: Én most elkalandoztam?
0: Nem. Mondtam, hogy a belvárosi betyárok után jön az a zenekar, ami teljesen jó.
2: Egyébként a belvárosi betyárok, tehát ők hárman vannak, ők gyerekzenekar.
0: És utána jön az Eszterhéz. Paksi illetőségű, tudunk mondani, Ildi olyan paksi zenészeket, akik névről beugrik, hogy vagy tudjuk, ismerjük őket, hogy kik vannak, vagy kik szerepelnek benne, vagy nem feltétlenül, majd most fogjuk őket megismerni.
2: Most fogjuk őket,
1: Fekete Krisztián, ő a paksi
0: a zenekar.
1: Bezerédi iskolában végzett, és a paksi alapművészeti, akkor még zeneiskolában
0: tanult. Nagyon várjuk az Eszterhéz zenekart, aztán Mákli körzenekar, aztán jön a Kacaj a Rockway előtt, tehát tulajdonképpen kifulladásig, majd hogy nem éjfélig, hát 11 óráig eltartanak a koncertek szombaton is. Zalán?
1: Hát nem is tudom, a Mákli körre mit mondtál múltkor, hogy poszt-mezopotámiai, nem tudom én.
0: Nem tudom, de utána néztem.
1: Igen, igazából egy ilyen balkáni zenét játszanak. Orfűn, Campus Fesztiválon, Fishingen, A38-on mindenhol most már az élvonalban vannak, egy fiatal feltörekvő zenekar. Iszonyat cukik és aranyosak, és ilyen kvázi történeteket mesélnek el a számaikból, szerintem zseniális.
0: Annyira...
1: Tavaly már próbáltuk, bocsánat, igen, őket megszerezni, de igen, egyszerűen nem sikerült megfelelő időpontot találni.
2: Mert suliba járnak.
1: Mert még...
0: Tényleg?
2: Igen.
0: És a
2: tényleg? Hát tavaly ezért nem tudtuk őket.
1: Vagy tavaly kezdték az egyetemet. Igen, mert... része.
2: Igen.
0: Tehát a Mákli körzenekarról beszélünk, csoda jó már a nevük is, és szombaton 4:48-kor kezdenek ők a Sárgödörtéri színpadon a Borbálán. Annyira sok izgalmas zenekart hoztok idén, annyi izgalmas zenével, és tényleg professzionális zenészekkel, hogy nehéz lesz választani. Lehet, hogy azt kell, hogy ajánljuk a hallgatóknak, hogy menjünk ki 4:30-kor, és 11-ig töltsük ott a Sárgödörtéren az időt. Nem lesz 40 fok, ott lesznek a barátok, lehet inni, enni, beszélgetni, leülni. Tehát nagyon fontos, hogy a Borbálán tavaly is, ugye ilyen, meg hát korábban is ülő nézőteret is, igen, alkottatok. Ez így lesz most is, Ildi?
2: Abszolút.
1: Lent is, fönt is.
2: Lent is, fönt is. Tavaly lentre nem vittünk széket, de idén lentre is viszünk székeket, de kint lesznek a sörgarnitúrák. Sőt, egyébként most bálákból is készítettünk kis ülőalkalmatosságot, asztalokat, tehát bármire bátran mindenki, akár lehet hozni pokrócot, ami kényelmes.
0: És ne felejtjétek tehát, kedves hallgatóink, hogy a gyerekeknek lesz, hogy is mondta Zalán, szalma...
2: Dühöngő.
0: Dühöngő, bocsánat.
1: És ahol ott kereshetnek tűt a szénakazalba, és hát...
0: Igen.
1: korongot, igen. Vagy nem is
0: és
1: tudom.
0: Ne felejtjétek, kedves hallgató, Ildi bebújt a szénakazában, és eldugta igen. ezeket a kis érméket, vagy miket, amiket
2: Zalán
0: meg kell.
2: Zalán elszórta, és ja, a okay. szalma pedig rászólódott.
0: Ja,
2: 250 kiló.
0: De én azt akartam, hogy vizionálják a hallgatók, hogy te ott
2: ez
0: kúszol.
2: Így volt. Én kúsztam, másztam, dobáltam, így van, fejest ugrottam a szalmába.
0: Oké. Okay. 15 színpadi produkció, fantasztikus programok, és mindez ingyenesen Pakson, a Sárgödör téren holnaptól szombatig a Borbálán mindenkit szeretettel vártok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, az utolsó szó, jó
1: és természetesen nyitott pincékkel jó, várjuk hát a látogatókat, illetve étel-ital vásárlási lehetőséggel. Szerint számításaink szerint biztosan nyitva lesz 11 pince, és lesz olyan, aki nem tud teljes időszak alatt nyitva lenni, de egy tábla jelezni fogja meg a nyitott ajtó, hogy hova, melyik pincébe lehet bemenni.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán Budapesten megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügy felelőseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, írja az MTI. A testület a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének K. Endrének adott elnöki kegyelem körülményeit és a kapcsolódó mulasztásokat vizsgálja. Summer Orsolya, a paritásos bizottság tisztes elnöke elmondta, december 31-éig kell elkészíteniük a zárójelentést. Közölte, az iratbetekintések és tanúmeghallgatások során a 2011 és 2012 közötti időszaktól egészen napjainkig vizsgálódnak, az iratbekéréseket pedig már a héten elindítják. Zsigó Róbert fideszes alelnök hangsúlyozta, 2023-ban rossz döntés született, de a politikai következményeket vállalva lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Hozzátette, a Fidesz támogatja a munkatervet, amennyiben a testület tárgyilagosan dolgozik. Novák előd, a Mi Hazánk alelnök ezt szintén támogatásáról biztosította a munkatervet, de csalódását fejezte ki amiatt, hogy az első ülésre csak most került sor. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődéséért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor, a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SL válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében térdfájdalmakkal küzdött és játszott, többszöri orvosi vizsgálat után pedig megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába.
2: Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. De még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniában ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon. Nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. Szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
1: Az ASE csapatával néhány közös edzésen van túl Benke Szilárd, aki így jellemezte az alakulóban lévő gárdát.
2: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád. Sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen. Vannak még azért hiányzott, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten. De az edző játékfelfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel. Szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret. Úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
1: Hétvégén lesz az első nagy próbatétel, melyen az ASE már a teljes kerettel pályára léphet. A Morgan Ferdinand emléktornán pénteken délután 4 órakor az Alba Kaposvár, fél hétkor az ASE oroszlány összecsapás lesz. Szombaton 4 órakor kerül sorra a bronzmérkőzésre, a döntő pedig este fél hétkor lesz. És még egy kosárlabdos sportesemény lesz Pakson, szombat délelőtt a Morgan Court pályán rendezik meg az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsított támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, és a támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A Mark Rutte NATO főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta, ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna. Világosan ki kell mondanom, ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni, szögezte le von der Leyen. Mint mondta, a Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált, írja az MTI. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írja az MTI a Hungaromet ZRT szerdai közlése alapján. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a délalföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig nem kell áfát fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MTI-vel. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb sorok kívüli megépítését rendelt el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzottkő szállítmányok formájában. A NAV közölte, ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása főszabály szerint EKR bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet a szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez az erre használt tehergépjárműveket a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Tolna vármegyében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg a Vármegye napot szeptember 1-én Kakasdon, ahol a helyi közösségért és a térség fejlődésért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlés nyitó beszédét Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke mondta, majd dr. Szijjártó Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta meg köszöntőjét. A vármegyei közgyűlés ünnepülésén a legkülönbözőbb területekről, többek között a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a közösségépítés világából érkező szakembereket díjazták, az eseményen összesen 8 rangos elismerést adtak át a helyi kiválóságoknak. A vármegye vezetése hangsúlyozta, a kitüntetettek elhivatottsága és példamutató tevékenysége jelentősen hozzájárult Tolna vármegye értékeinek gyarapításához és hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepi közgyűlést, valamint a kulturális műsort állófogadás követte, ahol Selné Simcsi Korsolya, Kakast polgármestere mondott pohárköszöntő beszédet. Bedrogozva rabolt el egy motort egy bonyhádi férfi, közölte a rendőrség. Augusztus 31-én érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy délután Bonyhádon egy férfi odament egy társasághoz, és szerette volna kipróbálni az egyik fiatal segédmotoros kerékpárját. Mivel többszöri kérés ellenére sem kapta meg a járművet, ezért lelökte róla a rajta ülő fiút, majd felült rá és elhajtott. A fiatal szerencsére nem sérült meg. A rendőrök még aznap este Tolnán, a Bezerédi utcában intézkedtek a férfi ellen, majd bűncselekmény gyanúja miatt állították elő. A segédmotort lefoglalták, a férfival szemben alkalmazott gyors teszt pedig kábítószerfogyasztást jelzett. A Bonyhádi rendőrkapitányság nyomozói erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablással, valamint kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítják a 34 éves helyi férfit. Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat Győrkönybe szerdán délelőtt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy személyautó Győrkönyben a Hegy utca és a Szabadság utca között. Mintegy 10 négyzetméteren egy közeli épület oldala is lángra kapott a tűzben, mely során a jármű teljesen kiégett. A paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A hatóságok egyelőre nem adtak információt arról, hogy az eset során személyisérülés történt volna.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: FM.
1: Box FM.
2: Rablóból elég lehet 40. De a Box FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Box FM-en.
3: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Sorry Papi.

0: Most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

előadóit. A te slágereid. A te rádiód. Paks FM.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.